legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikái és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-án várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Sólyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sólyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozás március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissulést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Na hát ilyen is régen volt, a technika ördöge már csak olyan, hogy nem alszik, ugye, még ha azt is hiszük. Na de jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 9 perccel, szerda van június 24-et. Ugye mit szoktam mondani, nem húzom az időt, hogy beleférjen minden, Fekete Dávid vagyok, mindjárt kezdünk.
1: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szuper szerd reggelt, ez az Antit reggel 6 óra múlt 16 perccel, június 24-én kicsit megcsúsztunk, de hát ugyebár az van, hogyha az ember megszokja, hogy valami működik, és az a valami hogyan működik, akkor hogyha beüt a krach, akkor megy a kapározás és a meglepődés, hát most így jártunk, nem baj, azért behozzuk a lemaradásunkat. Például időjárás előrejelzéssel továbbra is tombol a kánikula, harmadfokú hőségriasztás van, meghosszabbították egészen szombatig vagy vasárnapig, most nem tudom pontosan, de hát szerintem még tovább fogják tolni, mert hogy jövő hétfőre már 40 fokot jósolnak, azt betyárját, tehát ez nem lesz valami jó. Van napi jóslatunk, népi jóslatunk, ami szintén csak nem bizalomgerjesztő. Amilyen az idő, ezen a napon 40 napig olyan marad. Hát köszönjük szépen, azt tudom erre mondani, hogy... Na, valahogy túl leszünk rajta. Ma is 32-33 fok melegünk lesz majd. Igazából felhők nem nagyon zavarnak majd bele a napsütésbe, úgyhogy igen, vigyázzon magára, meg vigyázzunk egymásra. Emellett a pollenjelentésben van egy kis változás, a gombák spóraszáma magas értéket ér el, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Az orvos meteorológiára is, mert hogy továbbra is a kánikula határozza meg a helyzetet. Elsősorban azt idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszulét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, úgyhogy tényleg figyeljünk oda magunkra, meg a másikra is, és aztán lássuk a világot. A Rotary Club Szexárd fennállásának 28. charter ünnepségét tartják június 27-én szombaton. Az eseményről Zsámboki Árpád leköszönő elnököt kérdeztük, és mindjárt el is mondja nekünk, hogy miről van szó.
1: A Szexárdi Rotary Club történetében mindig jel és alkalom az évvégi zárszámadás számvetés. Így lesz ez idén is, immár 28. alkalommal, amikor a klub végig tekint és értékeli az elmúlt mögöttünk lévő időszakot, és ugyanakkor megismerkedik egy új év, új programjával és új vezetőjével, elnökének gondolataival is. Így volt ez mindig, és most is nagy várakozással készülünk erre az eseményre, amelyik június 27-én délelőtt kerül sor. A programunk úgy alakul, hogy 11 óra előtt találkozunk a Vármegyeház előtt, és megkezdjük az ünnepségünket. A korábbi éveknek megfelelően hagyományait megtartva fúvós köszöntő hangzik el. A himnuszok elhangzása után van a klubunknak egy költő egyénisége, Morzsa András. Ő tolmácsolja a saját versét, amelyet az ünnephez ért meg. Aztán sor kerül a valóságos tartalmi résznek a megkezdésére. Leköszönő elnök, hát jelen pillanatban jó maga, összegző gondolatokat mondok el a 2025-26-os év tapasztalatairól. Szeretnénk átadni a elismeréseket is a legjobban dolgozó klubtagjainknak, és utána kerül sor a elnöki láncnak az átadására. A leköszönő elnök, az új elnök Sas Erzsébet nyakába akasztja majd a láncot, és ezzel átadja a munkának, a megbízatásnak a vezetését, és a nehézségeit és szépségeit is.
0: Köszönjük Zsámboki Árpádnak, hogy beszámolt az eseményről. Június 27-én lesz majd mindez. Na hát nem húzom tovább az időt, mert hogy 6 óra 20 van, úgyhogy zenélünk és nekiállunk ünneplésünknek, a névnaposokkal folytatjuk, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggel, és boldogságos névnapot ma Ivánnak. Az Iván a régi magyar Jovános, Ivános alakjából származik, illetve János névnek szláv formájából. Héber, görög, latin, orosz, magyar eredetű név. Wow! Jelentése Isten kegyelme. Isten kegyelme. Sok-sok boldogságot, tehát Ivánnak, Beátának, Jánosnak és Leventének szintén. Zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: Jó reggelt, 6:33-kor, ez az Antrics reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát június 24-e szülöttei, például Korondi Margit, kétszeres olimpiai bajnok magyar tornász, vagy Tolcsvai László, Kossuth Díjas magyar zeneszerző, előadó művész, Révés Sándor magyar énekes, Lionel Messi argentin válogatott labdarúgó, akit most a VB-n is láthatunk parádézni, illetve Vámos Márton olimpiai bronzérmes és világbajnok magyar vízilabdázó szintén ma ünnepelhet, ugye sok-sok boldogságot nekik, és egyértelműen mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 6:41-kor, június 24-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, 1812-ben enapon Bonaparte Napóleon serege átlépte az orosz birodalom határát. 1910-ben ugrunk, amikor is megszületett az Alfa Romeo márka. 1952-ben a Német Szövetségi Köztársaságban utcára került a Bild nevű konzervatív bulvárlap, azt hiszem, hogy még ma is üzemel. 1974-ben föld körüli pályára áll az első szovjet katonai űrállomás, a Szaljut 3, és 2016-ban David Cameron brit miniszterelnök az EU tagságról rendezett népszavazás másnapján bejelenti, hogy távozik hivatalából, miután a választók többsége a kilépésre voksolt. Aztán ugye azt hiszem, hogy 2020-ban volt a Brexit, jól emlékszem, talán akkor volt, addig elhúzódott mindez. Szóval nagyjából ennyit a dátumról, horoszkóppal folytatjuk, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel, 10 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A rák tele lesz ma energiával, és ezt talán még önnél is jobban érzik majd az ön körülállók. Többen küzdenek majd ezen a szerdán az önfigyelméért, de válogassa meg, hogy kire mennyi energiát fordít, mert az ereje ma sem végtelen. Az oroszlán szerdai lelkesedése ragályos, és ez ajándék nem csak önnek. Ahol ön ma megjelenik, ott valami megmozdul. Vigye magával ezt az energiát, de ne pazarolja el olyasmire, ami nem az öné, és fontos, hogy ne tegyen túl nagy ígéreteket sem. Amit a szűz korában félbe hagyott, az most újabb esélyt kap. Fusson neki bátran még egyszer, most más lesz az eredmény, csak a túlzott impulzivitást kerülje, mert előfordulhat, hogy ma valaki olyasmit mond, ami megbántja majd, és az ön első reakciója nem lesz a legtökéletesebb. Szünet, lélegzet, és csak aztán a válasz. Nyugodt, békés napja lesz a mérlegnek, egy olyan nap, amikor a nagy, méltóság teljesen hömpölygő folyó lelassul, sőt, talán lesz egy-két pillanat, amikor meg is áll. Ha nincs változás, akkor nincs jövő, akkor csak a jelen van. A Skorpió számára különlegesen spirituális nap lesz ez a szerda, főleg a szerda este, illetve a csütörtökre virradó éjjel. Nem is tud sokáig fennmaradni, figyelje a jeleket, amiket az univerzum ad önnek most, használja ki az éjszaka beálló csöndet, kapcsolódjon önmagához és a világegyetem rezgéseihez. Amit a nyilas előre látott, amire számított, az ma bejön. Ne mondja, hogy megmondtam, csak engedje magának egy belső mosolyt, és haladjon tovább. A saját útja fontos, de ma egy darabon mások útján is járhat, anélkül, hogy elveszíteni önmagát, szóval tegyen bátran egy kis kitérőt. Így készüljön tehát, zenélünk, aztán a bakkal folytatjuk.
1: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: 5 perc múlva 7 óra lesz, június 24-én szerdán, ez az Antrit reggel. Folytassuk a horoszkópot. A bak egy kapcsolatában ma egy apró, de szívből jövő gesztusnak hatalmas ereje lehet. Nem kell túlzásba vinni, csak csendesen oda tennie magát valaki, örülni fog az ön jelenlétének. Egy dicséret, egy figyelmes mondat is elég, valami szép vár önre a nap második felében. A vízöntő érzelmi mélységei ma új megvilágításba helyezhetnek egy régóta húzódó helyzetet. Ne féljen kimutatni, amit érez, ezzel gyógyító erőt adhat másoknak is. A családi kapcsolatokra szintén pozitívan hatnak majd a nap energiái, szóval töltsön időt a szeretteivel, hozzátartozóival, amennyit csak tud. A mai napon a megoldás kulcsa a munkában van. A halak fókuszáljon a teendőire, és ez pozitív kihatással lesz az élet többi területére is. A jól végzett munkából erőt, energiát és önbizalmat tud meríteni. A kos emberi kapcsolataiban ma könnyebb a kommunikáció, mint az elmúlt napokban, és ezt érdemes kihasználni. Mondja el, amit gondol, de mondja el kedvesen, csendesen. A horoszkóp arra is figyelmezteti, hogy túl hosszas mérlegeléssel ma lemaradhat egy igencsak komoly lehetőségről. A mélyből valami a felszínre tör ezen a szerdán, talán egy régi érzés lesz az, vagy egy félbe maradt gondolat. A bika engedjen, ne folytsa le, hadd jelenjen meg, hadd fejtse ki gyógyítani vágyó hatását. A nap folyamán egy helyzet próbára teszi majd a bizalmát, de ki fogja állni ezt a próbát? Lesznek olyan pillanatok a mai napban, amikor az ikrek megdöbbenve figyeli, hogy mások mit élveznek, miben találnak örömet, miközben ugyanezek a dolgok önt esetleg untatják, vagy egyenesen riasztják. Ez az érzés fontos jelzés az univerzumtól, nem vagyunk egyformák. Na, hát akkor így készüljön már a jó szerencsét. Óránk végéhez érünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali, és a napi ötös tagjai ma arról érdeklődünk, hogy mi a legjobb nyári élményük, vagy nyári szüneti élményük, úgyhogy hát ha már itt van a nyári szünet, ugyebár akkor foglalkozunk egy picit ezzel, nosztalgiázzunk egy picit, emlékezzünk vissza azokra a szép gyerekkori nyarakra, már hogyha voltak, ugye? Majd kiderül, hogy voltak-e, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
5: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon, folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken.

0: Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
2: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
3: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatója. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
5: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
7: Jó reggelt, ez az Antrit reggel június 24-én, 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia Dávid!
7: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mi a legjobb nyári élményük, mármint hogy a gyerekként, hiszen megkezdődött a nyári szünet, úgyhogy egy kicsit erről beszélgetünk, majd nem menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 9 perccel, június 24-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket. Arról érdeklődünk ma, hogy mi a kedvenc vagy legjobb nyári élményük, mármint hogy gyerekként, ugye megkezdődött a nyári szünet, úgyhogy nosztalgiázunk egy picit, kezdjük szerintem Sasival.
1: Sasi aktívan tölti a nyugdíjas éveit, és ott segít, ahol tud, kiállítás nyit meg, tippet ad névhez, és jótékonykodik is.
2: Hát nekem, amikor a 7. osztályból a 8. mentem, akkor láttam először a Balatont. Akkor elmentünk az iskolával a Balatonra, a Balaton Fenyvesi úttörő táborba, és hát ez valami fantasztikus élmény volt meglátni a Balatont. Ugye most már a mostani gyerekeknek már a tenger látványa sem annyira érdekes. Nagyon soknak persze van, akinek nem. De nekem az szenzációs volt, sátrakba aludtuk, a szomszédföldről szedtük össze a szalmát, amivel kitöltöttük a szalmazsákokat, őrjárat volt éjszaka, hát valami fantasztikus, sátrak alatt kiskerteket csináltunk, számháborúztunk. Nekem az a mai napig egy olyan élmény volt, ami azt hiszem, hogy a mostani gyerekeknek is az lenne, ha az úgy lenne megszervezve, mint ahogy annak idején, ami fantasztikusan jó pedagógusaink megszervezték.
1: Ez nekem is megvan, nálunk Balaton szepez volt, felső tagozatban, és én minden nyáron mentem.
0: Na.
1: És én is nagyon szerettem, és volt ébresztő reggel, itt tudom, ilyen hangszórokon keresztül nyomták a zenét, akkor keljél fel, és akkor nem volt mobiltelefon, tehát semmi olyan egyéb zavaró körülmény nem volt, az igen, az úgy jó volt, azt én is szerettem.
0: Na hát akkor most megidéztünk egy pár emléket, folytassuk Évivel.
1: Évi két kislány anyukája, és emellett a sajtó világában tevékenykedik.
3: Hát természetesen a sötétvölgyi német táborok, úgyhogy ha Csöpi néni vagy ismerőse, rokona hallgatja a rádióműsort, akkor innen is sok szeretettel puszilom és üdvözlöm. Imádtuk a sötétvölgyi német táborokat általános iskolában, és természetesen a szepezdi táborokat is. Nem tudjuk, hogy miért, nyilván most így visszagondolva, hogy ott voltunk a sötétvölgyi erdő közepén, hát ott közel távol nincs semmi, és mégis ezek voltak a legjobb táborok. Hát nyilván itt a pedagógusoknak a munkáját dicsérendő, hogy nekünk fantasztikus programokat szereztek egy héten keresztül, úgy, hogy egyébként tanultunk is, mert voltak ilyen német óra, hát nem tanultunk, de ilyen német foglalkozások voltak. Szóval nekem ezek nagyon kedves emlékek, de hát mit tudom, én említhetném a, nem tudom, most lehet, hogy a nagymamám gangján tengelicen, az a mággubózás, amikor ott ültünk, és akkor a nagyhalom mággubók még gyerekként, és akkor azokat délutánonként ott a hűvösben gubóztuk, és fejtettük, vagy hogy mondják, fejtettük a mákot talán így. Na hát szóval ilyen kis képek bevillanak persze. Hát mint mindenkinek, nekem is nagyon sok emlékem van, de ezzel most nem szeretnék mutatni senkit tovább, úgyhogy köszönöm a kérdést.
0: Igazán nincs.
1: Akkor valószínűleg egy szepezdi táborban voltunk. Elég valószín, hát ott egy, tehát a városnak én úgy tudom, hogy minden iskolán ugye be volt osztva, általános iskola is oda járt, és a sötétvölgyi tábor is megvan. Opa. De ilyen nagymama féléről nekem is van emlékem, Balatonfüreden, és annyi zöld babja termett a nagynénémnek, hogy ott volt egy nagy vájlinga, és akkor felszeletelni. Kinnültünk az erkélyen, és akkor azt így felszeletelni, hogy menjen a fagyasztóba. Aha. Na, ilyenek.
0: Például, nagyon jó. Köszönjük Sasinek és Évinek is, hárman vannak, még folytatjuk a dalok után.
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrizsek, 7 óra múlt 20 perccel, június 24-én szerdán. Folytatjuk mai napi ötösünket, ketten már megosztották velünk kedvenc nyári élményüket, úgyhogy gyorsan haladjunk is tovább, például Gáborral.
1: Gábor szeret inkognitóban élni, bár van, hogy hangját felismerik a rádióban.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát gyerekkori iskola után, hát ugye mi állandóan dolgoztunk. Én még az a generáció vagyok, hogy a barátaim volt, osztálytársaim, mindenki otthon valamit, mindenki tevékenykedett, Lajcsi barátoméknak paradicsom volt, meg virágok, fóliába, ilyesmi, öcsiék azok terfuvaroztak, meg tüzépük volt, szóval mindenkinek mög volt a maga köröztje, amit hordott, de minden délután mentünk a Marospartra, és volt akkor is egy Trabant kombim, nekem volt csak autóm, persze jogsim nem volt, ez nem számított, mentünk, és kimentünk a Marospart ilyen nagy homokszigetekre, de minden nap kint voltunk, volt, hogy kint is aludtunk, kint sátoroztunk, ott pecáztunk, és egész nyáron toltuk, lent a Marosparton, víkendháznál főztünk állandóan, szalonnasütés, tengóztunk, fú, baromi jól éltünk, nagyon jó volt, nem volt gondunk, semmire gyerekek voltunk, semmi gond nem volt, sütött a nap, csíptek a szúnyogok, bogtuk a halat, sütöttünk, főztünk, nekem ez volt a legszebb nyári élmény.
0: Na hát ez igazán jónak hangzik.
1: Nagyon jó, igen. De szerintem a mai gyerekek ezt nagyon el se tudják képzelni, vagy hát nagyon kevés. Mert azért van ismerősem, akik ugyanúgy járnak horgászni például. Azért azt talán valamennyire visszaadhatja, mert ki tudja.
0: Hát, ki tudja. Nem általánosítanék, hogy nem tudják elképzelni sem, de az biztos, hogy nagyon-nagyon jónak hangzik.
1: Igen.
0: Amit most Gábor elmondott, köszönjük neki, ketten vannak, még a dalok után folytatjuk.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Egy perc múlva lesz 7:30, június 24-én, szerdán, ez az Antrit reggel, elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mi volt a legjobb nyári emlékük, vagy mi a legjobb nyári emlékük, és mi volt a legjobb nyári élményük, úgyhogy folytassuk gyorsan Balázsral.
1: Balázs szokott pénzt adni a kéregetőknek, cserébe viszont azt kéri, hogy szedjék fel a szemetet a környéken.
0: Egy igazi munkáltató, hallgassuk.
2: Nyilván, hogy vége volt az iskolának, onnantól kezdve beköszöntött a Kánoán. Így konkrétot nem tudok mondani.
0: Ennyi.
1: Ennyi volt röviden.
0: Nem volt súly pont.
1: Emlékszem, amikor így az a klasszikus nyári szünet a számomra véget ért, mert az ember elkezd dolgozni, és úgy átállítani az agyadat, hogy most a nyár az mostantól az nem olyan nyár lesz, mint előtte. És erre így emlékszem erre a pillanatra, meg ezzel az érzés, hogy hoppá, ez most már nem olyan. Mert végig dolgozod, és ez nem úgy van, hogy most akkor így leállsz júniusba, és akkor újra kezdesz szeptemberbe. Erre így emlékszem így az értemben így erre a váltásra.
0: Hát biztos, hogy nagy törés az ilyesmi.
1: Igen.
0: Főleg, hogyha az egész, nem tudom, tényleg mondjuk gimnáziumodat is végig fesztiváloztad.
1: Hát nem, de mondjuk én dolgoztam már hamar, tehát azért előfordul, de azért mégis más az, amikor tudod, hogy egész nyarad, úgymond vakációval telik, mint hogy így átadod magad, hogy ja nem, van max. 2 hetet egész nyáron, amikor szabadságra mehet.
0: Nagyjából. Na hát gyorsan folytassuk Katával.
1: Kata újdonsült anyuka, és neki minden idejét most a gyerkőc tölti ki.
3: Az, hogy engem mindig lepaszoltak az anyai nagymamámhoz, és ő egy nagyon büszke asszony, a mai napig az én nagymamám, ő a kedvenc nagymamám, mindig csak így hívom. És amikor nála voltunk egy hétig Cegléden, akkor nekem az mindig egy kánaám volt, mert ott hatalmas kert, szőlő, paradicsom, uborka, paprika, amit akarsz, és akkor olyan fontos volt már 10 évesen, hogy nekem mennem kell 6 órakor locsolni, mert a mama azt mondta, akkor ennek úgy kell lenni, és egyébként ezt a mamámat magázni kell, tehát hogy ő egy ilyen korbeli mama, de nagyon-nagyon szeretem, van egy kicsit paprikás humora, de hát idősebbeknél előfordulhat, hogy még beragadtak 1960-ban, na hát ő beragadt. De én az kedvenc emlékeim közé tartozik, hogy minden nyáron, amikor a szüleimnek, hát sajnos dolgozni kellett, mert nem nagyon volt választásuk, akkor elmehettem nyaralni egy hétre mamához, és akkor az unoköcsémmel mi ott 3-an bandáztunk, és tényleg azok voltak a legjobb hetek. Elmehettünk a kisboltba, a mamának hozni kellett a sárga csibót, a boltos néni már tudta, ott a kis sarki boltos néni, hogy nekünk azt oda kell adja, mert a mama biztos, hogy azt mondta, ha mi nem is kértük, akkor tudta, hogy nekünk azt vinni kell. Úgyhogy én ezekre nagyon-nagyon szeretettel emlékszek vissza, és hát na, abba bízok, hogy majd az én kisfiamnak is lesznek ilyen élményei.
1: Ennyire jó. Én mindig mondtam a nagymamáimnak, egyik sem lakott falun, mindegyik itt lakott Szekszárdon, hogy költözzenek már el falura, mert hogy nekem az összes osztálytárs, amikor jött össze, akkor ment a nagymamához, elutazott, és akkor szünetre is falu, meg minden is, és nekem mind a kettő itt lakott Szekszárdon. És ez kicsit egyébként így irigyeltem ezt a fajta nyaralást, hogy elutazni így a nagymamához, így messzebbre.
0: Hát, ez kimaradt.
1: Ez kimaradt, igen.
0: Nem baj, attól még ember lettél, Vali.
1: Köszi.
0: No, köszönjük a napi ötös tagjainak a közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, hogy füleje, hogy utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám.
8: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: Na hát már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél a Géresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Beteszik utána Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Bonyhád után a 160-as kilométernél aszfaltmarás van folyamatban, így sávlezárásra számítsanak az arra haladók, és a 61-es főúton Pincehely közelében a 44-es kilométernél vízvezetéket javítanak, így a fél útpályát felbontották.
0: Köszi, Vali, hogy a térképen nézek itt Szekszáron, akkor azt látom, hogy elméletileg fellélegzett a város, és szabad a pálya minden felé, nincsen tumultus, nincsen dugó, talán egy kicsikét nagyobb forgalom itt-ott, például a buszfejlődvar környékén, de amúgy elméletileg mindenfelé lehet menni, nyilvánvalóan a szabályokat betartva, biztonságosan és óvatosan közlekedve, legyen így, és hogyha lát bármi rendkívüli, akkor csak jön a 74-444-444-en, segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: 2 perc múlva lesz 3/4-8 június 24-én szerdán, ez az Antrit reggel, és ez az az időpont, amikor Vali sziporkázhat.
1: Az időjárásról, mert ugye az következik hasonlóan a tegnapi naphoz, meleg lesz, de még mindig azért megmaradunk a maximum 32 fokos hőmérsékletnél délután, aztán majd a napok közeledtével majd az emelkedik ez a hőmérséklet. Napsütés, felhő nem igazán lesz, csapadék nem várható, UV és sugárzás ugyanúgy magas lesz 11 óra és 14 óra között, és megélénkülhet a szél. Hát úgy körülbelül ennyi nyárias napos időnk lesz.
0: Nagyjából, mint tegnap.
1: Minden tegnap.
0: Azt lehet mondani. Van Iván napi népi jóslatunk. Amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad. Hát nem pont.
1: Nem pont, mert a 40 fokot hétfőn.
0: Hát nem az pont. Az most nem pont jön össze. Legalábbis.
1: De még addig hát, ha jön valami is.
0: Gondolom, hogy hirtelen majd megváltozik minden. Fontos, hogy újra erősödik a pollen terhelés, a pázsitfűfélék, utifű és csalánfélék közepes magas tartományban alakulnak, illetve a kültéri allergén gombák és spóra száma országosan magas, nagyon-nagyon magas tartományban alakulhat, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. De ahogyan arra is, hogy a kánikula továbbra is problémákat okozhat, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszulét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában pedig általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, úgyhogy vigyázzunk magunkra, meg vigyázzunk egymásra is.
1: Viszont jó hír azért, hogy még így ma, holnap, éjszaka azért ilyen 17-15 fokig visszaül a levegő, azért az kicsit más, mint mondjuk egy 23 fokos éjszaka. Tehát azért még frissen, még azért lehet szellőztetni reggel, kicsit talán jobban lehet aludni, meg pihenni.
0: Hát próbálkozzunk legalábbis. Lengerruha, napszemüveggel divattippünk, más nem lehet. Úgyhogy így készüljék, kalkuláljon a mai nappal. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: A Magyar Fenszei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 8 óra, június 24-én. Szerdán ez az Antrit reggel, összegezzük gyorsan óránkat. A napjötös tagjait kérdeztük arról, hogy mi a legjobb nyári élményük. Mi volt a legjobb nyári élmény?
1: Neked mi volt, Dávid? Nem volt új sem. Menjünk tovább? Nem volt semmi meghatározó.
0: A napjötös tagjait kérdeztük.
1: Ja, jó van. Hát legtöbben a tábori élményeket említették, vagy elevenítették fel, meg hát a nagymamákat. Nyilván, ahová lehetett utazni a kis kertbe. Hát imádtam, hogy Kata mesélt, hogy reggel meg kellett locsolni. Igen, egyébként ez nyilván ez így volt, és így a nagyik átadták az unokáknak úgymond ezeket a kötelező napi feladatokat.
0: Elmenni a boltba.
1: Igen, ott abszolút. Igen. Ez azért jó.
0: Nem kellett sok, nem?
1: Igen, az a kis pici is úgy elég volt, hogy így az embert feltöltse, vagy így utólag visszanézve mondjuk értékelje.
0: Meg hát mekkora kaland volt, tényleg nem az volt, hogy úristen, akkor nekem nem tudom, én vidám park kell, vagy valami, nem elmenni a boltba, mert megbíznak bennem.
1: Igen.
0: Hogy oda találok, meg vissza. Igen. Meg hogy hazahozom, amire elküldtek, és csak felelősség teljes.
1: Igaz, igen, ezért gyerekként ez nagy szó.
0: Így van. Igen. És mekkora kaland volt, míg eljutottunk a boltba. Na hát köszönjük a napjötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő témánkra. A telefon nélkül elveszve a koncerten, mert hogy az Iron Maiden koncertjén betiltották június 22-én a telefonokat, amit egyébként sokan üdvözöltek, mégiscsak felmerül a kérdés, hogy egyrészt kell-e telefon egy koncertre? Hova nem kell telefon?
1: Igen.
0: Ön hova nem engedne be telefont? Beszéljünk erről a 74-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél, plusz 36 30 883 83 51.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cseréljek

0: Túlmeleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 24-én, 8 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: És akkor az a kérdésünk ma, hogy kell-e telefonkoncertre, kitiltaná-e koncertekről a telefonokat, illetve máshonnan, honnan tiltaná még ki? Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel 4:09-kor, június 24-én szerdán, és akkor beszéljünk arról, hogy telefonok. Igen. Témánk egészen pontosan így hangzik.
1: Június 22-én zenélt Párizsban az Iron Maiden, ahol rendhagyó szabályok vonatkoztak a közönségre. A zenekar és menedzsmentje ugyanis szorgalmazta, hogy az aréna küzdőtérre egyet váltó rajongók ne használhassák a telefonjaikat a koncert alatt. A követők többségében üdvözölték a döntést. Legyünk őszinték, igazán élvezzük a koncertet, ha közben videózunk. Miért videózunk egyáltalán, ha a koncertek általában visszanézhetőek? Továbbá felmerül a kérdés, honnan kéne még kitiltani a mobilt?
2: Érdekes. Érdekes dolog. De erről csak az, amit említettem is, ez a plakett jut eszembe, ez a nem posztoltad meg, sem történt. Aha. Szörnyű, és ez így vonatkozik mindenre, nyaralás és egyéb élményre, akár kulturális élményre. Hát igen, mert hogy most de hogy az a kérdés merült fel bennem, hogy a zenekarnak mi volt ezzel a szándéka, hogy rájuk figyeljenek?
0: Hát gondolom.
2: Hogy igazán rájuk figyeljenek, és ne vonja el a figyelmét a semmi, sem a rajongóknak, a nézőknek.
0: Hát most a küzdőtéren, ugye nem azért vagy ott a küzdőtéren,
2: hát igen,
0: a színpad előtt, hogy akkor videózzál, hanem hogy nem tudom, ugrálj, meg hasonló.
2: Hát meg hogy élvezzük a...
0: Pogózzál mondjuk egy Iron Maidenen.
2: Igen. Vagy hogy a fotózás, meg ilyen, hát igen, azért hány olyat lehet látni akár így a közösségi média oldalain keresztül, hogy neki rakja ki, és akkor az a kérdés merül fel bennem, hogy akkor tudja élvezni az a valaki azt az eseményt éppen ott, vagy arra figyelek éppen, hogy most jó selfie-t csináljak, vagy jó képet, vagy jó videót csináljak.
0: Hát nem tudom, egyébként elég nem nagyon szoktam ilyen pop koncerteket nézni, de néha bedobott a közösségi média egyik-másik felülete ilyen kis rövid videókat, és egészen szörnyű látni, hogy az énekesnő ott van, egy koreográfia, tánc, minden, és körülöttem mindenki a telefonján keresztül nézi.
2: Aztán. Tehát, hogy nem is a valódi, az élő eseményt nézik, hanem az, hogy a telefonján keresztül.
0: Így, pedig ott van élőben, de a telefonján keresztül nézi. És egyébként azt hiszem, hogy Bödöcs mondta azt egy videófelvétel, amikor valakinek kiállt telefonnal kamerázni, hogy sokkal jobb kamerákkal is felvesszük, nyugi.
2: Igen.
0: Egyébként igen, tehát nem. Meg most mit kezdesz azzal a videófelvétellel? Mutogatod?
2: Valószínűleg nem nézi mindegy vissza, hanem ezzel akarom egyrészt azt mutatni másoknak, az ismerőseimnek, nem tudom, a követőimnek, hogy ha én ott vagyok.
0: Nem tudom.
2: Hogy ez a fontosabb, hogy így megmutassam, hogy én éppen hol vagyok, és mit csinálok, mint az, hogy jelen legyek.
0: Hát lehet, hogy most már itt tartunk.
2: De vonatkozik ez arra is, hogy nagyon sokan mondjuk elmegyek túrázni, valaki elmegy, és akkor nem az a lényeg, hogy éppen élvezem a friss levegőt, a természetet, hanem mondjuk ilyen fotót csinálják, olyan fotót csinálják, és ez így teljesen kiesik az emből abban, amiben benne kéne úgymond lennie.
0: Én a túrát még meg tudom érteni, hogy mondjuk az ember fotóz, vagy videóz, mert hogy nem minden nap jutsz el egy olyan helyre, hogy mondjuk tudom, milyen fotókat készíts, ami így mondjuk szép.
2: Attól függ nyilván persze, hogy
0: de ez a koncertes telefonos videók azok kicsit olyanok, mint a tűzijátékos telefonos felvételek, hogy így...
2: És akkor kinézi vissza a tűzijátékot, igen.
0: És mutogatod? Vagy mihez kezdesz vele? Nem tudom, mit gondol erről, illetve felmerül a kérdés, hogy tényleg, hogy honnan kellene még kitiltani a telefonokat, melyik az a hely vagy élethelyzet, ahol ön szerint egyszerűen nincs keresni valója a mobiltelefonnak. Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 5 perc múlva fél 9 lesz június 24-én szerdán, ez az Antrit reggel, és hát ugyebár az a mai témánk, hogy az Iron Maiden koncerten a küzdőtéren be lett tiltva a mobiltelefon egy hétfői koncertjük.
1: Igen, mert ugye állóhelyes szektor, tehát ugye az kiemelte ugye a cikk is, ahonnan vettük az információt, hogy az állóhelyes szektor teljes mértékben telefonmentes lesz a koncert ideje alatt.
0: És hát azon tanakodtunk ki az imént, hogy ennek vajon mi lehet az oka, mit szerettek volna ezzel elérni a zenekar. Hát szerintem azt, hogy bulizzanak az emberek, nem?
1: Valószínű.
0: Mert az ülőhelyek, hogyha voltak ülőhelyek, tehát hogy külön ki van emelve, hogy állóhely, akkor gondolom, hogy voltak ülőhelyek.
1: Igen.
0: Akkor ott ezek szerint lehetett kamerázni, meg telefonozni, meg nem tudom micsoda.
1: De van, most ezen gondolkodtam, és esetleg annak van egy ilyen veszély lehetősége, azért van, azért most ott táncolsz, telefon, tehát hogy szerintem ennek biztonsági kérdése is van, biztos. Nem vagy döntése mögött, de. Valószínűleg biztonsági kérdés is húzódik.
0: Az is van. Hát most gondold el, hogy most a járom érén koncertről beszélünk.
1: Azért öröngés van, azért meg tombolás.
0: Megy mondjuk egy kis pogózás, vagy hasonló, és akkor egyszer csak így ott van egy valaki, aki éppen kamerázik, és akkor haver, meg már arrébb, hogy valaki.
1: Meg arra is beszélünk, akkor lehet, hogy a telefon a földön végzi. Ripityára törék, összetapossák, nem tudom, úgyhogy biztos, hogy itt ilyen biztonsági intézkedés is van.
0: Meg szerintem, az mondjuk szerintem egy kicsit problémás, vagy nem az, hogy problémás, szomorú, hogy külön fel kell hívni a figyelmet, hogyha te a küzdőtérre vettél jegyet, ahol az az elvárása egyrésztről a zenekarnak is, hogy legalább akkor élvezd, vagy valami legyen ott a küzdőtéren. Hát nekik is kell a visszajelzés, ugye gondolom én.
1: De hát menjünk már tovább, tehát az, hogy...
0: Meg hát bocsánat, hadd fejezem be, meg hogy azért vetted oda a jegyet, hogy te ott legyél a közepébe az egésznek, akkor fel kell hívni a figyelmedet, hogy ne telefonozzál, hanem mondjuk bulizzál.
1: Miért arra is még fel kell hívni a figyelmet, hogy mondjuk egy eseményen lehalkítjuk a telefonunkat, egy moziba, egy színházba például, vagy egy akár ilyen komoly zenei koncerten, tehát amíg mindig nem jutottunk el oda, hogy egyébként egy ilyen helyen lehalkítjuk a telefonunkat, akkor ezt hogyan értsék meg, hát, amiről most te beszéltél, mert ez az alap. De azt is olyat is látunk azért, valaki moziban videózik, vagy színházban. Na, hát az meg egy másik téma, hogy az mire való,
0: nem
1: vagy mire jó.
0: Ma már beszélhetünk arról is, hogy honnan kellene még kitiltani, tehát például a moziból, a világító kijelző, mikor az előtted ülő éppen unatkozik a film közben, le kell csetelni, és akkor te meg így haló haver.
1: Színház.
0: Színházban ugyanez.
1: Belecsörök képzeld az előadás közepébe.
0: Esküvők.
1: Igen.
0: Például. Játszóterekről. Azt láttam múltkor, hogy anyuka kis, nem tudom, egy éves körüli kiskölykét hintáztatta, de olyan szoros kapcsolódás volt kettőjük között, hogy az egyik kezével lökte a hintát, a másikkal pörgette a telefon.
1: Jó, de ez ilyen nagyon személyes, ez most nem játszótér, ez most így arra vonatkozik, hogy a gyereknevelés, ez az így
0: hozzájlik. Igen, hogy ilyen van. Játszóterekről is ki lehetne tiltani.
1: Hogy akkor ott arra mondjuk sarkalják a szülőt, hogy figyelj, te most a gyerekre figyelj, hogy most kapcsolódj ki, érezd jól magadat.
0: Ilyesmit, ha már elmegyünk a
1: játszótérre. Jó kis kezdeményezések lehetnének.
0: Na, ön mit gondol, mi az a hely vagy élethelyzet, ahol egyszerűen nincs keresni valója a mobiltelefonnak? Beszéljünk róla a 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Bali! Hozd már a föld nedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a föld nedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: Vidd a stadion élményt a nappalitba!
2: Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám.
9: Rádió Andrét.

0: Ez a Nantrit reggel 8 óra 37-kor, június 24-én szerdán. Beszéljünk tovább arról, hogy honnan kellene kitiltani a mobiltelefonokat, mert az Iron Maiden megtette most hétfői párizsi koncertjén, hogy a küzdőtérről kitiltották a mobilokat.
1: Most nekem például az egészségügyi intézmények jutottak eszembe valamiért, ne kérdezni, mondjuk kórházakból, mondjuk látogatóként, nem?
0: Hát csak nem. Le kell adnod.
1: Nem is az, hogy leadni, de hát ott is azért lehalkítom, nem tudom, kulturáltan viselkedek, nem, mert ezért az is ott is előfordul az, amit mondjuk buszon, jó múltkor beszéltük, hogy hangosan megtárgyaljuk a családi dolgokat, telefon, és mondjuk egy egészségügyi intézmény az pont arra való, hogy azért ott csend van, pihennek, gyógyulnak az emberek. De ez is mind kultúra tényleg, és az úgy tud hiányozni. Na, az úgy tud hiányozni.
0: Milyen szépen fogalmaztál, Vali. Néha hiánycikk a kultúra belőlünk emberekből. Egyébként van még ugye, hogy családi ebédekről mondjuk kitiltani, a telefonmentes asztal.
1: Telefonmentes asztal. Igen.
0: Vagy én családi összejövetel, nem azt mutogatod, hogy nem tudom én milyen jó voltam az Iron Maiden koncert.
1: Azt mondjuk, igen, azt mondjuk lehet mondjuk egy ebéd előtt is, vagy egy ebéd után is, de is mondjuk nem vagy kézed így közösség kirakod az asztal közepén, és akkor mindenki együtt nézi a videódat.
0: Például. Egyébként sem már működik. Van már ilyen ivós játék kocsmákban láttam, hogy ki kell tenni az asztalra telefonokat, és aki először hozzá nyúl, az fizet.
1: Vagy ennyire be van rögzülve már az emberekbe is bennünk, hogy nyúlunk a telefonokért. Én is néha észreveszem magamon egyébként. Tehát ugye ez egy ilyen automatikus szinte a reflex már, hiszem, hogy nyúl a telefonjáért.
0: Van egy telefonunk. Rádió Antit íródásban van.
2: Szép reggelt kívánok, Attila vagyok, sziasztok!
1: Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Hát én azt mondom, hogy a templomból. Hát az Isten hív, de nem mobiltelefonon köröztük. És én rendszeresen szoktam járni, és igen, elég sok embert a Viberen köröztül is hívja az Isten, mert csörög benne a templomban. És még nem is tudják elzárni. Sajnos 80 éveseknek is van olyan nagyon korszerű telefonja, és nem tudja se lehangítani, és elzárni. Na, de a kajánál is nagyon fontos lenne, hogy ne a telefonon keresztül ebédeljünk, hanem tiszteljük meg azt a szakácsnőt, vagy a szakács férfit, avval, hogy megesztjük jó ízűen az énnivalót, de nem közben nyomkodjuk a telefont, és nem az ételnek az ízeire figyelünk oda, hanem a világhálón, hogy mi történik Mexikóban, meg Amerikában. Hát én csak ennyit szerettem volna hozzá.
0: Köszönjük szépen,
1: jó szépen, ez nem jutott eszünkbe.
0: Ez nem.
1: Igen. Köszönjük szépen. Legyen szép napja.
0: Hát a templom, igen.
1: Tényleg, ez nem jutott eszünkbe.
0: Mikor voltál a templomba utoljára, Vali?
1: Általános iskolai osztálykirándulás ott talán.
0: Akkor azért nem jutott neked se ez, én nekem se. De egyébként igen, az is, nem? Egy ilyen mint hát hasonlóan egy koncert.
1: Hát ott
0: komoly zenei koncert, egy előadás, hogy némítsuk már le.
1: Igen, nem tudom, az ember eleve belép a templomba, vagy most legyen az bármilyen olyan, mondjuk milyen kulturális hely tényleg, akkor vagy az ember kicsit úgy elcsendesül, meg úgy szemlélődik, hát ott vannak, és akkor kezdik belecsörög. De hát, hogy így mondta a telefonáló, hát az idősnek is ugyanúgy belecsörög a telefon.
0: Még nem csak az okos telefonos, sima
1: igen.
0: Hívják, hát most akkor...
1: Múzeumban is mondjuk kitiltanám.
0: Simán.
1: Múzeum, abszolút.
0: Ott se fotózgass.
1: Tehát az ilyen kiállításokon mindenképpen.
0: Mit szólsz ahhoz, hogyha mondjuk a hálószobából lenne kitiltva?
1: Simán. Jó, de azon van az ébresztő.
0: Most hát vegyél egy ébresztő órát.
1: Ja. Hát... Nem tudom, ez érdekes.
0: Nem, hát most...
1: Ugye, az ember, én azt mondom, hogy a konszenzus, és azt mondja, hogy ő is, én is, akkor oké. Tehát, hogy így akkor nem úgy van, hogy csak én. Tehát akkor ahhoz az kell mindkét ember, nem?
0: Nyilván, de hogy amikor mondjuk amúgy sem egészséges lefekvés előtt telefonozni.
1: Hát nem, azt mondják, hogy azért kell egy fél óra, egy óra, még egy kicsit így lekapcsolódik az agyad.
0: Ha ki van tiltva a hálószobából a telefon, akkor azon, hogy lefekszel, és nem a telefonodat pörgeted még, mire nem álljusz.
1: Olvasol, vagy valami más.
0: Hanem valami más csinálsz, nem?
1: Igen. Na.
0: Lehet, hogy ez sem egy rossz ötlet, nem tudom, ön mit gondol. 74-444-444. Rádió Antrit.

0: 10 perc múlva, 9 óra lesz június 24-én szerdán, ez az Antrit reggel, és hát a mai témánk ugye az, hogy honnan is lehetne, vagy kellene kitiltani a telefonokat, a mobiltelefonokat, mert hogy az Iron Maiden koncertjén megtették, hogy kitiltották a küzdőtérről, és hát el kapcsán azért elég sok minden elhangzott már templomtól kezdve hálószobáig, ez egy szép kis út egyébként.
1: Abszolút.
0: És volt még egy telefonálunk a időközben, úgyhogy hallgassuk, hogyan vélekedik erről. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Épp jó reggel, szervusztok, Laci papa vagyok.
1: Jó reggelt, jó reggelt.
2: Annyi lenne hozzáfűzni valam, vagy megjegyzésem. Megboldogult buszos koromba, szombateste vittem csapatot, vagy csoportot az Operettszínházba. Nem tudom hányszor az előadás kezdete előtt bemondták, hogy mindenki halkítsa le, kapcsolja ki a telefonját. Egyértelmű volt a legfeszültebb pillanatban, amikor mindenki árgus szemekkel esett meg. Tényleg olyan volt az előadásnak a folyama, és megszólalt valami bunkónak a telefonja. Elterítette a zsebéből, meg kikapkolta. Megállt az előadás, és elvesztette a varázsát. Tehát nem tudtál ugyanúgy utána már odafigyelni rá, mert megszakadt az a az érzés, vagy az a az élvezet, amit addig feszülten figyelted az előadás menetét, megszakadt. Ez volt az egyik, ami azt mondtam, hogy kiverte a biztosítékot, nagyon bunkó. A másik, amiről már volt ugyan szó, Szexárdon rendelőintézet, hát sajnos sokat vagyok ott már a családban, én vagyok a betegszállító, úgymond, nyugdíjasként, és akkor nekem ugye erre van időm. Ott is, mikor csörögnek a telefonok, és a főnök onnét adja ki az utasításokat, tele hang a telepofával az beosztottjainak, hogy mit csináljanak, hogy csináljanak, és volt már arra példa, amikor kijött a rendelőből az asszisztensnő, és megkérte a kedves betegeket, hogy halkítsák le a telefonjukat, fejelezzék be beszélgetéseket, meg az utasításokat, meg a családi dolgokat, mert egyszerűen nem tudnak normálisan rendelni, mert behallatszik. Nem megy félre, nem próbál halkan, ha már annyira fontos ember, nem próbál halkan beszélni, tele hangerővel, hadd szóljon, és mindenki néz, mind a lukinyol, hogy mi van? Hát ez a módi. Az a két véglet, ami nekem azt mondom, hogy úgy nagyon-nagyon ki tudja a biztosítékot, de tényleg igazatok van, mert egy családi ebédnél tegyük le a telefonokat, ne szólaljon meg az a telefon.
1: Igen.
2: Meg mit tudom én, egy temetésen.
1: Na hó, uram, tényleg, azt uram, is mondtuk. Igen.
2: Megy a búcsúztatás, megy minden, és akkor egyszer csak valakinek megszólal a tömegbe a telefonját. Álljon már még a fáklyás menet.
1: Hát
2: arra az időre lehalkítom teljesen, és utána, ha olyan van, akkor megnézem, hogy kikeresett, visszahívom, tehát, vagy egy esküvő. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol nagyon-nagyon nem tudom másképp kifejezni, mint pofátlanság telefont használni.
1: Ez így van.
0: Hát igen.
1: Na, hát
2: köszönjük szépen.
1: Legyen szép napja.
2: Szép napot, szervusztok.
0: Na hát köszönjük a telefont, igen.
1: Kaptunk még azért ötleteket, amire nem is gondoltunk hirtelen.
0: De egyébként ez mennyire tipikus az első, hogy az előadás.
1: És elmondják, meg hogy nagyon sokszor elmondják, és figyelmeztetik a közönséget, hogy...
0: De hogy már mikor máskor szólalna meg? Most elfelejted, mindegy, oké, nem mindegy.
1: Biztos, hogy valami izgalmas pillanat.
0: De tudja, hogy a klimax pillanatában fog megszólalni ez a telefon, és akkor meg elkezdett kapkodni.
1: Akkor még ugye, inkább akkor lassabban
0: megint,
1: megy.
0: Megint nem megy, akkor hol van?
1: És akkor tudja, hogy nem sikerül lehalkítani.
0: Biztos, hogy...
1: Valamiért, akkor biztos nem. Így van.
0: És hát nyilvánvaló egyértelmű, hogy ki irántja a nézőt az élményből.
1: Abszolút.
0: Na hát köszönjük.
1: De volt már olyan, bocsánat, hogy a színpadon állót is, tehát ő is meghallja.
0: Oh, persze.
1: Mondjuk
0: persze.
1: Egy színházi előadást, tehát a színpadon is meghallja. Igen.
0: Egyértelmű. Joli, szia, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak is, és nektek is. Én valamelyik nap patikában jártam itt a közelben, és egy nagyon kedves kis írományt találtam a pénztárgép előtt, az írták ki a dolgozók, hogy megértjük, hogy fontos hívása van, ezért nem zavarjuk a kiszolgálását. Szerintem egy nagyon aranyos kis kedves mondat volt, jót vigyorogtam rajta, és egyébként megértem, mert szerintem az is nagyon zavaró lehet, amikor az ember bemegy patikába, vásárol, közben telefonálgat, tehát én mondjuk azt sem tartom szerencsésnek, hogyha valaki ilyen helyen telefont használ.
0: Hát az is komoly bunkóság tud lenni.
3: A másik pedig a kedvenc éttermünk, ott pedig kiírta a tulajdonos, hogy wifi nincs, beszélgessetek. szerintem ez is tök jó.
1: Igen.
3: Nagyjából csak ennyi.
0: Köszi.
3: Sziasztok.
1: Köszi.
0: Hát igen, az általában mekkora pofátlanság tud lenni, amikor felszállsz a buszra,
1: hát az is,
0: adott esetben, igen. És még közben telefonálsz, amikor odaállsz a pénztárhoz, és közben telefonálsz, miközben húzzák le az utcaidat, vagy szolgálnak.
1: Mert bemél ügyintézés, nem tudom, kormányablak, vagy bárhol, teljesen mind. Tehát
0: az étteremben mondjuk, amikor a pincér jön.
1: Igen, és te telefonálsz, akkor jó, még mindig nem. Hát ezt is kéne tanítani talán, de ez már szomorú, hogy ezt is kéne tanítani, hogy ez a telefonális kultúrája legyen.
0: Mindent meg kéne tanítani, hát ez hogy működik? Nem működhet.
1: Nem, vagy legalább beszéltünk róla, és akkor talán kicsit felhívtuk a figyelmet.
0: Igen, talán, reméljük. Na, gyors, meghallgatunk egy dalt, aztán pedig összegzünk.
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 2 perc múlva 9 óra lesz, június 24-én, szerdán, ez az Andrit reggel.
1: Igen, itt vagyunk, itt vagyunk. Igen,
0: jó,
1: igen,
0: majdnem megfúltam.
1: Elállt a szava a Dávidnak.
0: Igen, mert hogy véget ért az óránk. Köszönöm.
1: Annyira jó sikerült, nagyon jó sok mindenről beszéltünk. A könyvtár még kimaradt.
0: A könyvtár még kimaradt, igen, ott is, ott sem
1: ott, ildomos. Ott sem ildomos.
0: De ott mondjuk beszélgetni sem.
1: Az sem. Igen, a telefon meg pláne nem.
0: Így van.
1: Így van.
0: Na hát köszönjük a telefonokat, a véleményeket, hozzászólásokat, neked is Vali. Köszi, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig Szőke Anikó gasztroszakember érkezik, akivel a paradicsomról beszélgetünk majd, ha minden igaz, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Dob be hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe! Hétfőked!
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
3: Ennyi volt.

0: miniszter által jegyzett tervezetek. Egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat. Szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál. Továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermekei életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szuperszer reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt már június 24-én. Fekete Dávid vagyok. A folytatásban Szőke Anikó gasztró szakember érkezik, akivel megkezdjük majd az Antrit gasztrót. Ezúttal a paradicsom nyomába eredünk majd, hogy mennyi mindenre is lehet felhasználni ezt a remek valami zöldség vagy gyümölcs, hát még erre is kitérünk majd, úgyhogy tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit gasztró, hiszen itt ül már velem szemben Szőke Anikó gasztró szakember. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: No hát akkor mi más is lehetne a témánk így június vége felé, mint a paradicsom?
1: Igen, ez egy paradicsomi állapot lesz. Ugye a paradicsom a nyár egyik legszebb ajándéka, és ilyenkor június végén kezd igazán életre kelni. Érdekes módon nem is Európából származik, története Dél-Amerikába kezdődik, ahol az asztékok már évszázadokkal ezelőtt termesztették, és tomátnak nevezték el ezt a növényt. Európába a 16. században került, és eleinte dísznövényként tartották, mert sokan mérgezőnek hitték. A magyar paradicsom szó, ugye a paradicsom almája, a paradicsom alma kifejezésből rövidült le, és a növény, az alma nevét máig őrzi az olasz neve is, ez a pomodoro, azaz aranyalma.
0: Igen, ebben már többször belefutottam, hogy pomodoro, paradicsom.
1: Ennyi.
0: Igen. No hát, és vannak népies nevei is.
1: Igen, a paradicska, a tomata, tomátó, és ez a padledicska, ez csángóknál használják így ezt a kifejezést.
0: Egyiket se hallottam még.
1: Én a paradicskát, tomátot, mi is így hívjuk egyébként otthon.
0: Igen? Igen. Na, milyen jó.
1: A paradicsom szezonja Magyarországon június végétől szeptemberig tart, és ez a mai időpont, ugye a szezon elejére esik, amikor már megjelennek a napérlet illatos lédús fajták a piacokon is.
0: Hát lehet most már jó paradicsomot kapni.
1: Meg mérsékeltebb áron.
0: Igen.
1: Itt a világon több mint 10 000 paradicsomfajtát tartanak számon, és ezek között minden megtalálható, az abró, a ribizdi méretű, a koktélparadicsom, a hosszúkás, szilvaparadicsom például, vagy a hatalmas húsparadicsom, fürtös típusúak és a különleges színű változatok is.
0: Mert nem csak piros van belőle.
1: Nem, létezik egyébként több szín is, sárga, narancs, rózsaszín, fekete, csíkos, zöld. Ugye ez a zöld szín, ez nem csak az éretlenre vonatkozik, hanem később is ezt a zöld színt megtartja.
0: Hát azért találkoznék egy fekete paradicsommal, lehet, hogy egy kicsit megijednék.
1: Nem olyan démoni.
0: Nem?
1: Itt a magyar kertekben egyébként a lukulusz, a jubileumi és a kecskeméti fajták a leggyakoribbak, de Tolna vármegyében is vannak tájfajták, amelyek évtizedek óta jelen vannak a házi kertekben is. Ez a faddi tájfajta, gyakran fadd domboriként, vagy faddi paradicsomként is emlegetik. Ez egy erőteljes, növekedésű, folyton növő magyar tájfajta, amely akár 2 méternél is magasabbra fog nőni. Ez egy tojásdad alakú, lilás, rózsaszínes, bogyói, kiváló, gyümölcsösen, édes ízvilággal rendelkezik. Így elsősorban friss fogyasztásra ajánljuk, illetve kiváló salátához is. A vékony héja miatt könnyen kireped, így kevésbé lehet hosszú távon eltartani.
0: Nem is tudtam, hogy ilyen is van.
1: Igen, ez egy érdekesség, érdemes egyébként utána nézni ennek.
0: És hát nyilvánvalóan azon túl, hogy nagyon-nagyon finom a paradicsom, és hogy itt van a szezonja, azért gyógyhatása is van.
1: Igen, ugye élelmezési célok mellett ez a gyógyhatása is kimagasló. A tomatin nevű alkaloidák, gombás betegséggel, gyulladásos folyamatok elleni kenőcsöket készítenek belőle, és a benne található likopin egészségmegőrző hatású, csökkenti bizonyos daganatos betegségeknek a kialakulását. Itt a prosztata, a gyomor vagy az emlődaganatra kell gondolni elsősorban. Itt védelmet nyújt a degeneratív idegrendszeri megbetegedésekkel szemben is, és jelenléte a bőrben véd a káros UV-sugaraktól, de ezt kísérletekkel is már bizonyították. És itt a népi gyógyászatban pedig izületi gyulladás kiegészítő kezelésére szárított leveles hajtását alkalmazzák, fürdővízbe teszik.
0: Még azt is fel lehet használni, nagyon érdekes. No de, adja magát a kérdés, ez a nagyon-nagyon régi dilemma, hogy akkor most a paradicsom az gyümölcs, vagy pedig lenzöldség?
1: Hát igen, ugye a paradicsom már a világ egyik legkedveltebb zöldsége, több mint 160 országban termesztik, pedig sokáig ez nem volt így. Nem volt biztos, hogy zöldség vagy gyümölcs, és ugye, ahogy említetted is, egy gyakran felmerülő kérdés, és van ennek egy története. Az 1800-as évek végén az USA vámokat vetett ki a zöldségekre, de a gyümölcsökre nem. Az élelmes kereskedő egy része így a paradicsom importot gyümölcs importként próbálta leadminisztrálni, hogy hát elkerüljék a vám kötelezettséget. és ez olyannyira vitát szült, hogy 1893-as Nix kontra Hedden legfelsőbb bírósági döntés szerint a paradicsomot szokásosan zöldségnek tartott növénynek ebbe a kategóriába sorolták, vagyis Nix zöldségkereskedőként és társainak fizetnie kellett, és az Amerikai Egyesült Államok vámosa, ez a Hedden pedig bevonult a jogtörténetbe ezzel az ügyjel.
0: Azért durva, hogy idáig fajult.
1: Igen. És ez a paradicsom ennek ellenére botanikailag viszont gyümölcsnek minősül, mivel a termés húsos része magok körül képződik, és a növény termését szüreteljük le, ami a gyümölcsök sajátja, ugyanakkor a paradicsomot a mindennapi használatban és kulinárisan, ugye összefüggésbe általában zöldségként kezeljük, és így is fogyasztjuk.
0: Jó, akkor eldőlt.
1: El.
0: A gyümölcs.
1: Igen.
0: De közben zöldség.
1: Igen.
0: Nagyon jó.
1: Szóval nem dőlt el semmi.
0: Na, továbbra is lehet vitatkozni vele. Egyébként jó beszédtéma, akár egy órán keresztül is lehet vitázni erről. Nyilvánvalóan a kertből a konyhába bevíve a paradicsomot rengeteg mindenre fel lehet használni.
1: Igen, itt a nyári melegben különösen jól esik belőle az elkészült hidegfogás. Egy könnyű előétel például a paradicsomos eper carpaccio, ahol vékony szeletekre szeljük a paradicsomot és az epret. Ez fog a tányérra kerülni, olívaolajjal, citromhéjjal és friss bazsalikommal fogjuk díszíteni, illatos, friss, elegáns, és hát 10 perc alatt elkészül.
0: Lehet belőle leves is, gondolom én.
1: Igen, ez a gazpacho legjobb választás lehet. Ugye a paradicsomos uborka, a paprika és a fokhagyma együtt frissítő mediterrán íz fog adni, és ez a hőségben abszolút jól esik, tényleg frissíti az embert, jéghidegen tálalva igazi nyári élmény lehet.
0: Hát van is szükségünk rá, szerintem. Igen. Meg lesz is a következő időszakban. De hát nem csak levesként, meleg előételként is lehet még tálalni, vagy felhasználni.
1: Igen, ez a bruschetta az egyik legszebb példája annak, hogy a paradicsom milyen sokoldalú, tehát pirított kenyér, a fokhagyma, az olívaolaj és a friss, apróra vágott paradicsom, ugye egyszerű, de mégis egy tökéletes kombinációt ad. Ugye a paradicsom édessége és savassága ilyenkor mutatja meg igazán, hogy milyen a karaktere.
0: Azért az olaszok tudtak valamit.
1: Ők tudnak, de nem csak az étkezésben.
0: Desszert is lehet, ami talán meglepő.
1: Igen, ez az epres paradicsomos szőrbé például meglepően harmonikus. Az epernek az édessége, a paradicsomnak ez a friss lédús íze együtt egy könnyű nyári desszertet fogadni. Ugye a paradicsomból fagylalt is készül, főleg akkor, ha a bazsalikommal vagy citrommal párosítjuk. Ez már igazi ilyen gasztrokülönlegességnek számít, de a nyári melegben nagyon jól fog működni.
0: Na hát hoztál recepteket is, például Vladimir receptet, de csak a dal után.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: az Antrit reggel, azon belül is az Antrit gasztró, folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztró szakemberrel. Receptet ígértem meg azt, hogy egy kicsiként iszogatunk itt szerda reggel, kicsit korán kezdjük, de nem baj, délután is lehet még folytatni. Majd a Bloody Mary koktélval folytatjuk, ami hát először is milyen?
1: Igen, az ízeket figyelembe véve a Bloody Mary a legösszetettebb ital a világon. Uh-huh. Az öt ismert íz közül négy, az édes, a sós, a savanyú és az umami keveredik benne. Ez mellett a legmegosztóbb ital is, sokan nem merik, vagy nem szeretnék kipróbálni ezt az italt.
0: Édes, sós, savanyú, umami?
1: Igen.
0: Az umami, az micsoda?
1: Ez egy japán eredetű kifejezés, amely finom, kellemes és ízletes ízt jelent. Ez a szakirodalomban az ötödik alapíz, az édessor, savanyú és keserű mellett leginkább a telt, húsos, zamatos, gazdag ízként írható le. Igen, és hogy mit érzünk ilyenkor, ugye, hogy mi ez a telt íz, milyen megfoghatatlan. Uh-huh. Ugye itt elsősorban a fehérjék egyik építőköve, a glutamát váltja ki az ételekben ezt az ízt, amikor a nyelvünkön lévő ízlelőbimbók érzékelik ezt a vegyületet, az agyunk egy jellegzetes elégedettséget nyújtó telt ízélményt regisztrál, ami fokozza az étvágyat, és ezt nem kell mesterségesen adagolni az ételhez, az italhoz, hanem a húsok tekintetében az érlett sonkák, a marhahús vagy a füstölt lazac, a zöldségekben az érett paradicsom, a gomba, főleg itt a sitakére kell gondolni, vagy a spenót, tejtermékeknél a hosszú ideig érlett sajtok, parmezán például, vagy a cheddar, illetve a fermentált élelmiszerek, a szójaszósz, a mizópaszta és a halászlé, húsleves, ezek mind adják ezt a különleges ízvilágot.
0: Akkor valószínűleg mindannyian éreztük már az umamit.
1: Igen, igen, igen.
0: Csak nem tudjuk, hogy azt éreztük. Valahogy itt.
1: Azt éreztük, hogy finom valami, nagyon telt íz.
0: No, bocsánat. Bloody Mary koktél.
1: Igen, az összetevőit mondom elsősorban, itt 4 cent vodka az alap, 9 centiliter paradicsomlé, só bors, pár csepp tabaszkó szósz, pár csepp Worcester szósz, 1 centiliter citromlé, 2 levél bazsalikom.
0: És lehet hozzá az ellerszálat is ropogtatni.
1: Igen, az a díszítésnél fog majd előtérbe kerülni. Aha. Ugye a koktélnak az elkészítése, ugye sékerbe tesszük a jeget, ráöntjük az italokat, és alaposan össze kell rázni, szűrve töltsük longdrinkes pohárba. Ez a hosszú italos pohár, igazából van egy 3-4 vagy fél-literes decis poharunk, abban bele tudjuk ezt önteni, és akkor zellerszárral díszítjük, vagy bacon chipset is lehet mellé tenni.
0: Hoppá, hoppá.
1: Karaktert ad az italnak.
0: Hát az biztos, a bacon chips. Meg hát az zellerszárral szerintem úgy a klasszikus, és úgy az igazi. Honnan kapja a nevét a Bloody Mary? Talán ezt kevesen tudják.
1: Igen, a koktélnak a története, tehát egyes legendák szerint Bloody Mary a nevét a 16. században összesen 5 évig uralkodó angol Mária királynőről kapta. Egyébként ő 8. Henriknek volt a lánya. A királynő, mivel a kezéhez sok vér tapadt, hiszen a vallásjogokból sok száz embert végzett már ki, e néven vonult be a történelembe, majd a bárokba is. Az ital szülőhelye 1920-as évektől kezdődően az amerikai és nemzetközi kolónia egyik legfelkapottabb párizsi bárja, a világra szóló koktél nagyhatalom, a Harris New York bár. Itt a Bloody Mary gyakorlatilag egy időben született a paradicsomlé konzervvel, állítólag 1921-ben. Nem tudni, hogy az ital eredetileg étvágygerjesztőnek, vagy gyomorbántalomnak készült, vagy gyomorbántalmak ellen készült, illetve másnaposság ellen, az azonban biztos, hogy mindegyikre kitűnő, sőt reggel ébresztőként is, frissítőként, vagy mindezektől függetlenül bármiféle kifogás vagy magyarázat nélkül önmagában is olyan élvezetes ital, úgyhogy nem kell senkinek se számot adni, hogyha iszunk egy Bloody Maryt.
0: Reggeli frissítőként, igen. Ébresztőként. Azért az mondjuk durva lenne, hogy jönnénk be egyszer a rádióba, hogy előtte lenyomtunk egy kis Bloody Maryt.
1: Ez kizár dolog.
0: Az kemény lenne. Volt egy ismerősöm, képzeld, aki tényleg paradicsomlevet ívott másnaposságra. Igen, és én nem akartam elhinni.
1: Azt is mondják, hogy ez a nyers tojás is. Na, szóval lehetne ezt ragozni. Igen.
0: Inkább alszom. No, igen, menjünk
1: és
0: tovább.
1: Az eredeti receptben kisebb mennyiségű és kevesebb féle volt a fűszer, amikor az alkoholtilalom után Párizsból áttelepedett petemester New Yorkba kezdte keverni a Bloody Maryt, az amerikaiak ízlésének megfelelően kezdte el megborsózni, megsózta, hozzáadta a tipikusan amerikai chili paprika szószt, a tabaszkót is. Hát no meg USA-ban akkor még ismeretlen volt a vodka, a ginnel próbálta helyettesíteni, de ez nem vált be. Nem volt jó ízvile, nem volt jó párosítás.
0: Gondolom ennek. A gin, hát ugye a ginnek azért van íze.
1: Igen.
0: Nem úgy, mint a vodkának.
1: Igen, és 50-es évektől vált ez igazából nagyívű itallá. És vannak különböző koktélvariációk is, ez a Bloody Maria, a Dennis Mary és a Virgin Mary.
0: Azt gondolom az alkoholmentes.
1: Az alkoholmentes, igen.
0: No, hát akkor most felöntöttünk a garratra, betoltunk egy-két Bloody Maryt, és akkor hát eszegessünk hozzá egy kis paradicsomlekvárt, meg kis paradicsomos ropogóst, hogy miről is beszélek, hát majd kiderül.
2: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit. Gimme, gimme, gimme.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztro szakemberrel itt az Antrit Gasztróban. A paradicsom a mai témánk, az imént már megittunk egy-két pohárka Bloody Maryt, de hát nem csak ezt lehet készíteni a paradicsomból, meg nem csak önmagában lehet lenni, meg nem csak levest lehet belőle készíteni, hanem rengeteg minden mást is.
1: Igen, például paradicsomos süteményt. Ez egy különleges, soklapos sütemény, amelyek tésztájába, vagy a krémjébe paradicsom az alap, és ez ad egy ilyen kellemes, lágy textúrát, és egyben savasságot is majd. Aztán létezik torta is.
0: Torta.
1: Ez egy egyedi, diós és fűszeres piskóta, amelybe turmixolt paradicsomot, vagy sűrítményt fognak majd keverni, illetve kandírozott paradicsom és bombonbetét, ugye az apró koktél paradicsomokat cukorszirupban kandírozzák, vagy krémes formában használják fel a különleges csokoládé desszerthez.
0: Wow!
1: Ez igazán különleges.
0: Egyébként ez annak is hangzik. És van belőle, van lekvár.
1: Igen, ez egy fűszeres, édes, savanykás finomság. Gyakran csülivel készítik, vagy fahéja, gyömbérrel, sajtokhoz, kekszekhez, süteményekhez tölteléként is kiváló, és zöld változata is létezik. Itt az életlen zöld paradicsomból, citrommal, almával, szegfűszeggel főzött lekvár klasszikus, hát ez majd téli különlegesség lesz.
0: Wow! De izgalmas ez a kétféle lekvár. De melyik lekvárból hoztál? A sima lekvárból.
1: Igen, az alapot hoztam
0: el. Az alapot, szuper.
1: Igen. Ez egy sajtkrémes, kovászos kenyéren nagyon jól fog mutatni majd, hogyha ezt kipróbálják. Hmm. Ez két darab félteres üveghez fog ez a recept majd most elhangozni. 2 kiló paradicsomra van szükségünk, ez a lucullus típusra elsősorban erre gondolunk. Ez fél teáskanálnyi csülipehely kell még hozzá, 3 teáskanálnyi őrölt fahéj, 2 teáskanálnyi őrölt kömény, 1 darab citrom, 2 centiméteres gyömbér, és 1 teáskanálnyi só, és hát 1/2 kiló 3:1-hez befőző cukor, ugye ez azt jelenti, hogy 3 rész gyümölcshöz 1 rész cukrot kell majd adni.
0: Értem.
1: Lekvár elkészítésének első lépése, hogy meg kell mossuk a paradicsomot, beletesszük a fazékba, alacsony lángor, körülbelül 25 perc alatt puhára fogjuk majd főzni, hozzáadjuk az említett fűszereket, a citromreszelt héját és a kifacsart levét is, beletesszük a gyömbért, sózzuk, beleöntjük a befőzött cukrot, és addig főzzük, amíg be nem fog ez majd húzni, be nem sűrűsödik. Ez kb. 5 perc lesz majd innentől kezdve, és nem kell megijedjünk, mivel a paradicsom sok vizet fog majd engedni, így forró nem lesz olyan sűrű, mint más lekvár. Ahogy hűl, úgy fog majd besűrösödni. És egy botmixerrel egy kicsit pépesítjük, és még forrón tiszt üvegbe fogjuk beleszedni, lezárjuk az üveget, és száraz dunszban hűtjük ki, és már használható is lesz.
0: De akkor ez ilyen, ez kicsit ilyen savanykás, ugye?
1: Savanykás, citrommal. Igen. Igen, hát még a cukor azért
0: gondolom, hogy
1: ad neki majd egy finom édes ízt is.
0: Érdekes, érdekes. De nem ez minden érdekesség, mert hogy készültél még egy recepttel.
1: Igen, ugye, hogyha van a hűtőnkben rétes lap, már pedig miért ne lenne, akkor már meg is van oldva a snack kérdés. Ez a recept tökéletes, ha valami ropogós, rós desszertet szeretnénk villámgyorsan az asztalra varázsolni. Ugye a fűszeres, paradicsomos, ropogós titka a sörélesztő pehely, ami mély, szintén umami íz fog adni a paradicsomos tölteléknek. Ezt egyébként nem csak ezzel lehet elkészíteni, hanem zöld fűszeres, növény, joghurtos vagy pesztos változatban is. De ha inkább édesre hangolnánk ezt az ízélményt, akkor működik a lekvárral, elkevert növényi joghurttal vagy mogyoróvajjal. És hát, hogy mitől lesz még sajtosabb, szórunk egy kis növényi sajtot a tekercsek belsejébe, és még a feltekerés előtt tesszük meg ezt a műveletet. És hogy miről is beszélünk, ugye ez a fűszeres paradicsomos ropogós elkészítése, a paradicsom szószt alaposan elkeverjük sóval, borssal, oregánóval és sörélesztő pehellyel.
0: Wow.
1: Kiterítjük a rétestapot, majd rátesszük a másik 2-t, ugye mindig 2-esével dolgozunk a rétestapon, megkenjük őket vékonyan, de egyenletesen a fűszeres szószal, feltekerjük a lapokat szorosan, mint egy vékony rudat, egy ceruzát úgy tudjuk elképzelni, ha kész, 2 vagy tetszőleges méretűre fogjuk majd ezeket vágni, belehelyezzük a sütőpapírral bérelt tepsibe, tetejüket megkenjük növényi joghurttal, és megszórjuk szezámmaggal például. És előmelegített sütőben körülbelül 180-200 Celsius fokon 20 percig fogjuk aranybarnára sütni, amíg ropogós nem lesz, és zöld fűszeres paradicsomszószal vagy növényi joghurttal lehet tálalni.
0: Na hát ez nagyon-nagyon jól hangzik, főleg így a VB idejére.
1: Igen, egyszerű és nagyszerű.
0: Így van, estéket el lehet ropogtatni. Hát szerintem jó körbe jártuk ismét ezt a paradicsomot is. Nem tudtuk meg, hogy gyümölcs vagy zöldség, és hát azt mind a kettő. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk. Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel 3:10-kor, június 24-én szerdán, és ahogy azt már megszokhatta, még egy pillantást vetünk mai időjárásunkra. Már most meleg van, 28 fok környékén járunk, és meg sem állunk egészen 32-33 fokig, úgyhogy továbbra is kitart a kánikula, ugye a hőség riasztást meghosszabbították, úgyhogy továbbra is, és most már harmadfokú hőségriasztás van talán, ha jól emlékszem, úgyhogy nem egyszerű a helyzet, figyeljen magára meg, hát figyeljünk egymásra is, az is fontos. Ugyebár a Iván napi népi jóslatunk szerint, amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad, ez annyira nem jön most be, mert hogy hétvégére 40 fokot jósolnak, aztán visszaesik majd ilyen 30-32 fokra elméletileg, úgyhogy utána már jobb lesz, ezt valahogy még ki kell bírni, aztán talán fellélegezhetünk majd. Hát ő már, aki nem allergiás, mondjuk a gombákra, mert hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma magas, nagyon magas tartományban alakul, erre is érdemes odafigyelni, és akkor a végére egy kis orvosmeteorológia, továbbra is a kánikula határoz meg mindent, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terhelheti meg a meleg, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet, nő az infarktusok és a stroke esélye, kánikula általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, és még mindig nincs vége, mert hogy könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, úgyhogy nem egyszerű. Tényleg, divat tippünk lenge nyári ruha napszemüveggel, hogyha muszáj kimerészkedni a nagyvilágba, akkor valami ilyesmit aggasson magára. Hát igen, túl leszünk majd ezen is egyszer, ennyit erről, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3 perc múlva, 10 óra lesz június 24-én szerdán, ez az Antrit reggel, úgyhogy elérkezünk a reggelünk végéhez. Hát vegyük végig, hogy miről is volt szó az elmúlt nagyjából 4 órában. A napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy mi a legjobb nyári élményük, mik a legjobb emlékeik. Hát a táborok, nagyszülők, nem kellett sok. Azért azt hiszem, hogy megmaradjanak ezek az emlékek, vagy egy emlékezetessé váljon egy-egy ilyen nyári kis kirándulás, vagy valami hasonló, vakáció, talán ez a szó a legjobb rá. Aztán arról beszélgettünk, hogy honnan kellene kitiltani a mobiltelefonokat, mert hogy az Iron Maiden megtette ezt a párizsi koncertjén, mármint hogy a küzdőtéren nem lehetett mobiltelefont használni. Hát nagyon sok minden elhangzott, köszönjük az észrevételeket, véleményeket, és hát végül pedig a paradicsom nyomába eredtünk Szőke Anikó gasztro szakemberrel, hogy mennyiféleképpen is lehet felhasználni ezt a növényt, mondjuk úgy, hogy növényt. És hát most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei Géci Adriánnel, holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig is kitartást, vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra ebben a nagy melegben, és akkor holnap reggel 6-tól ismét, addig is minden jót, Fekete Dávid vagyok, na viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a

0: közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Szép délelőttöt kívánok Önöknek, Ingéci Adrián vagyok, elmúlt 10 óra szerda van, akár munka közben, akár otthon hallgatnak bennünket, köszönjük, hogy velünk tartanak. Már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágerei.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. És ma június 24-e, szerda van, ne felejtsék el felköszönteni Iván nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati széllökés is előfordulhat. Napközben majd 30 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, és ezen a napon már sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökésre kísérhetik az északi, észak-keleti szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. A csúcs hőmérséklet a holnapi napon 31 és 37 fok között alakul itt Szekszárdon és környékén.
1: Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit. A nyári kánikula nem csak bennünket, hanem a kertek gyepét is alaposan megviseli. Sokan ilyenkor azt tapasztalják Szekszárdon és a környék településein, hogy a pázsit egyre foltosabbá válik, a zöld helyét pedig lassan átveszi a barna szín. A szakértők szerint azonban nem mindig a vízhiány áll a háttérben. A barnuló gyep mögött akár több probléma is meghúzódhat egyszerre. A nagy melegben egyes fűfajták természetes módon visszahúzódnak, de gondot okozhat a tömörödött talaj, a felhalmozódott elhalt növényi réteg, vagy akár a kártevők és a gombás fertőzések megjelenése is. Ha például a fűszálak könnyen kihúzhatók a földből, az lárvák jelenlétére utalhat, míg a kör alakú, gyorsan terjedő barna foltok gyakran valamilyen gombás betegség jelei. A szakemberek azt javasolják, hogy ne csak többet locsoljunk, hanem figyeljünk a gyep általános állapotára is. A heti 1-2 alkalommal végzett alapos öntözés, a talaj levegőztetése, valamint az elhalt fűréteg eltávolítása sokat segíthet. Érdemes a fűnyíró pengét is rendszeresen élezni, a legforróbb időszakban pedig visszafogni a trágyázást. A kert más részein a mulcsozás szintén hasznos lehet, hiszen segít megtartani a nedvességet és hűvösebben tartja a talajt. A lényeg tehát, hogy ha nyáron barnul a gyep, nem biztos, hogy csak szomjas, a háttérben több kisebb probléma is meghúzódhat, ezért a rendszeres ellenőrzés és a tudatos gondozás most különösen fontos.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
0: Menő ajánlatok a Rádió Andriton. A pizzám a mai kínálatam, így sült csirkerű levest ebédelhetünk zöldséggel, májgombóccal. Az A menü leves plusz temesvári sertésborda kagyló tésztával, a B menü pedig leves plusz mákos guba vanília öntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt paradicsomlevessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga dínye krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig kérhető zöldbab főzelék Stefánia vagdaltal, vagy választható zúza pörkölt galuskával. A C menü pedig vasi pecsonya fél adag petrezselymes burgonyával, fél adag rizssel és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak. A Szász étteremben pedig ma tárkonyos zöldséglevese várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü roston sült csirkemell, sajtmártással krokettel, a B menü pedig rántott tilápia halfilé bugaci salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Következő percben egy igazi világsláger érkezik, amely több mint 20 éve képes megtölteni energiával a táncparketteket és a rádiókat. Jön már is Beyoncé, Jay-Z közreműködésével forog a Crazy Love itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

Andrét.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hamarosan 11 órát mutatnak az órák. Kint már most igazi nyári idő fogad bennünket, ezért aki teheti, ne feledkezzen meg a megfelelő folyadékpótlásról sem. Mindjárt érkeznek a hírek, aztán már is haladunk tovább együtt a délelőttel, természetesen a legjobb zenék társaságában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4.950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74.444.555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rend

0: 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben. Hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Elmúlt 11 óra, szép napot kívánok mindenkinek, én Gíci Adrián vagyok, már nincs messze az ebédidő, addig is maradjanak velünk, hiszen már is forognak tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: song.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig egy fontos információ következik azoknak, akik a napokban ügyet intéznének. A Tolna vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint június 30-án kedden egész nap szünetel az ügyfélfogadás a tolnai kormányablakban. Az áramszünetre karbantartási munkák miatt kerül sor, ezért ezen a napon a hivatal nem tudja fogadni az ügyfeleket. Akinek halaszhatatlan ügye van, annak érdemes tudnia, hogy a vármegye többi kormányablaka a megszokott rendben működik. Így ott továbbra is rendelkezésre állnak az ügyintézési lehetőségek. A hét további részében egyébként igazi nyári időjárásra készülhetünk, hogy az időjárásról is beszéljek egy kicsit. Ma sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a délutáni hőmérséklet pedig elérheti a 31 fokot. Front nem terheli a szervezetünket, ugyanakkor a kánikula miatt érdemes odafigyelni a folyadékfogyasztásra. A pázsit fűfélék pollenjeinek koncentrációja közepes, vagy akár magas szintet is elérhet, így az allergiásoknak különösen ajánlott az óvatosság.
2: Rádió. Andrit.
3: Siva. Nossa.

0: to Saint-Tropez. A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A nyári szünet sok gyereknek a pihenésről és a játékról szól. Nagykunyiban pedig gondoskodnak arról, hogy a vakáció tartalmasan teljen. A helyi művelődési ház hétköznapokon reggel 8-tól délután 1 óráig várja gyerekeket különféle szabadidős programokkal. A résztvevők tollaslabdázhatnak, pingpongozhatnak, csúcsúzhatnak, de számos egyéb játék és közösségi program is rendelkezésükre áll. A szervezők célja, hogy a gyerekek biztonságos környezetben mozoghassanak, új barátokat szerezhessenek és élményekkel gazdagodjanak a nyári szünet alatt. A foglalkozások idején ivóvizet is biztosítanak számukra. A mai világban szerintem különösen fontos, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek közösségben, mozgással és valódi élményekkel. A nagykonyi kezdeményezés éppen ezt kínálja, játékot, barátságot és tartalmas kikapcsolódást a vakáció napjaira, úgyhogy szerintem érdemes élni a lehetőséggel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Dob be hétfőket!
2: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dob Pepe! Hétfőked!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
4: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szexárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szexárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
0: Menőajánlatok a Rádió Andriton. A pizzám a mai kínálatam, így sült csirkerű levest ebédelhetünk zöldséggel, májgombóccal. Az elmenü leves plusz temesvári sertésbor dakagyló tésztával, a B-menü pedig leves plusz mákos guba vanília öntettel. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata, itt paradicsomlevessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga dinnye krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig kérhető zöldbab főzelék Stefánia vagdaltal, vagy választható zúza pörkölt galuskával. A C-menü pedig vasi pecsonya fél adag petrezselymes burgonyával, fél adag rizssel és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak. A Szász étteremben pedig ma tárkonyos zöldséglevese várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A-menü roston sült csirkemell, sajtmártással, krokettel, a B-menü pedig rántott tilápia halfilé, bugaci salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy olyan felvétel következik most, amelyben a modern pop és az elektronikus zene találkozik. Nyári hangulat, fülbe mászó dalamok és egy dal, amelyet világszerte milliók hallgattak már. Érkezik már is Tiesto és a Don't Be Shy itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél, egy újabb óra végéhez érkezünk ezen a napsütéses szerdán. Remélem, hogy kellemesen telik a délelőtt, és hamarosan jut idő egy finom ebédre vagy egy kis pihenésre is. Előtt azonban még következnek a térség legfontosabb híreim, utána pedig folytatjuk tovább a műsort a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Szombaton strandnyitás? Leköszön a Szekszárdi Rotary Klub elnöke. Az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Egy rendőr lélekjelenétének és kommunikációs készségeinek köszönhetően sikerült megmenteni egy 19 éves férfi életét hőgyészen. A fiatal szombat éjjel mászott fel a hőgyészi iskola udvarán álló, használaton kívüli közel 40 méter magas kéményre, és azt mondta, hogy leugrik, ha bárki a közelébe megy. Hiába próbálták meggyőzni a barátai és a családtagjai, nem volt hajlandó lejönni. A helyszínen a rendőrök végül egy tapasztalt kollégájuk, Hegedűs Bálint rendőrőrnagy, a Tamási rendőrkapitányság nyomozó alosztály vezetőjének segítségét

0: jön és segítséget fogadjon el. Sokan keresték meg az elmúlt hetekben a Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő nyitása miatt dr. Sárosi Józsefet, tudtuk meg Szekszárd országgyűlési képviselőjének Facebook oldaláról, aki azonnal egyeztetést kezdeményezett Dala Tamással, az állam tulajdonában álló üzemeltető Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT Nemzeti Sportoszodák igazgatójával. És mint kiderült, sajnos sem Horváth István volt országgyűlési képviselő, sem a Fidesz kormány nem gondoskodott róla, hogy a kormányrendeletben meghatározott üzemeltetési költség a költségvetésbe kerüljön. Bár szerződés formájában 1,5 milliárd forintot ígértek az üzemeltetésre, amelyet jóvá hagyott az akkor még sportot is felügyelő Honvédelmi Minisztérium, a valóságban ez az összeg áprilisig nem érkezett meg, és be sem tervezték az idei költségvetésbe. A képviselő értesült arról is, hogy az uszoda építése során tönkrement a strand locsoló rendszere, és a szivattyú rendszer sem működött. Végül az NSU belső forrását csoportosítással előteremtette a szükséges pénzt a javításokra és az előkészületekre. A Nemzeti Sportügynökségtől kapott tájékoztatás szerint a Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő nyitása június 27-ére várható. A strand belépők árai előre láthatólag nem emelkednek. A Siposmárton sportuszodát garanciális javítások és vízcsere miatt július végén be kell zárni. Ezek a munkálatok várhatóan 2 hetet vesznek igénybe, így az uszoda újranyitása augusztusra várható. Az NSU kéri a szekszárdiak és a környékbeliek türelmét, megértését és támogatását ebben az átmeneti időszakban. Meggyőződésük, hogy a most elvégzett munkák és a vállalt fejlesztések a közösség érdekét szolgálják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a fürdő ismét méltó találkozási pontja lehessen a városnak. Hát így legyen. Gerje megkapta azt a támogatói okiratot, miszerint a településen belül egy útszakasz mellett közvilágítást tudnak építeni. A beruházás részleteiről Romhányi Károly polgármester beszél.
1: Nagyon-nagyon örültünk annak, amikor megkaptuk a támogatói okiratot, azzal kapcsolatosan, hogy Gerjenben egy útszakasz mellett közvilágítást tudunk építeni Gerjennek a belterületén. Ez az útszakasz pedig a Gerjent a Paksi atomerővel összekötő útszakasz melletti területen valósult meg maga a beruházás. Itt ez egy hiányzó dolog volt a település életében, mert hogy azért ezen a szakaszon kerékpárral is közlekednek, gépjárműforgalom is van, hát a gyalogos közlekedés az viszonylag kevesebb, de most, hogy a ROK találkozó elé éppen odaérünk, a ROK találkozó időszakában azért nagyon sok gyalogos közlekedés van ezen az útszakaszon, és kifejezetten örültem ennek a pozitív elbírálásnak, hiszen lehetővé tette azt, hogy egy Gerjenben újszerű dologgal is kísérletezzünk, napelemes lámpatesteket helyeztünk el, ami 2 dologból nagyon-nagyon jó, és én nagyon-nagyon örülök. Az egyik az, hogy van egy energiatakarékossága ennek, hiszen nem hálózati áramot használunk fel, hanem a maga a napelem, illetve az akkumulátor által eltárolt energiát használja föl maga a világításnak a megvalósulására, illetve meg tudunk takarítani egy kisebb összeget, tehát azáltal, hogy gyakorlatilag a beruházás ugye elkészült, nem jelent többletköltséget maga az üzemeltetési szakasza, és kifejezetten örültem ennek. A tegnapi napon egyébként leteszteltük, itt az elmúlt időszakban nézegettük, és hát kifejezetten jó a fényerő is, ami számomra egy szintén egy nagyon pozitív csalódás volt, mert azért minimális fenntartással kezeltem azért ezt a fajta technológiát, de teljesen megnyugodtam, és megállapítható volt, hogy az egyik legnagyobb fényerőt adó útszakaszunk lett, vagy lámpatestek, és most a legjobban megvilágított útszakaszunk lett itt a településen belül, úgyhogy nagyon hálás vagyok a döntéshozóknak, és hát bizakodom benne, hogy a későbbiekben is hasonló beruházásokat tudunk végrehajtani a településen.
0: Napról napra más képet mutatnak a Paksi atomerőmű 2 új blokkjának munkagödrei. Az 5. blokkban vasat szerelnek, betonoznak, készül a nukleáris sziget épületeinek közös alaplemeze. Szükség esetén 24 órában dolgoznak a gépek és szakemberek. A 6. blokkban 23 méteres mélységig termelik ki a talajt. A tervezési szint egyre közelebb, már több mint 60%-át kiemelték a szükséges földmennyiségnek. A 2 új blokk létesítésének mért földkövei közül eddig 765 teljesült, ez a teljes mennyiség 26%-át jelenti. A Rotary Klub Szekszárd fennállásának 28. charter ünnepségét tartják június 27-én szombaton. Az eseményről Zsámpoki Árpád leköszönő elnököt kérdeztük.
2: A Szekszárdi Rotary Klub történetében mindig jeles alkalom az évvégi zárszámadás számvetés. Így lesz ez idén is, immár 28. alkalommal, amikor a klub végig tekint és értékeli az elmúlt mögöttünk lévő időszakot, és ugyanakkor akkor megismerkedik egy új év, új programjával is, új vezetőjével, elnökének gondolataival is. Így volt ez mindig, és most is nagy várakozással készülünk erre az eseményre, amelyik

0: június 27-én délelőtt kerül sor. A programunk úgy alakul, hogy 11 óra előtt találkozunk a vármegye ház előtt, és megkezdjük az ünnepségünket. A korábbi éveknek megfelelően hagyományait megtartva fúvós köszöntő hangzik el. A himnuszok elhangzása után van a klubunknak egy költő egyénisége, Morzsa András. Ő tolmácsolja a saját versét, amelyet az ünnephez ért meg. Aztán sor kerül a valóságos tartalmi résznek a megkezdésére. Leköszönő elnök, hát jelen pillanatban jó maga, összegző gondolatokat mondok el a 2025-26-os év tapasztalatairól. Szeretnénk átadni a elismeréseket is a legjobban dolgozó klub tagjainknak, és utána kerül sor a elnöki láncnak az átadására. A leköszönő elnök, az új elnök Sas Erzsébet nyakába akasztja majd a láncot, és ezzel átadja a munkának, a megbízatásnak a vezetését, és a nehézségeit és szépségeit is.
1: Szerdán már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Szekszárdon és a vonzás körzetben, szerdán hajnalban 19, napközben 32 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
3: Elmúlt dél szép napot kívánok önöknek, remélem, hogy kellemesen telik a szerda, és egy finom ebéd mellett jut egy kis idő a kikapcsolódásra is. A következő percekben is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha mostanában Izmény felé járnak, érdemes nyitott szemmel közlekedni, mert új lakók érkeztek a településre. Persze nem valódiak, hanem vidám, minyon figurák, amelyek használt gumiabroncsokból készültek helyi összefogással. A kreatív alkotások egyszerre díszítik a falut és hívják fel a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára. A figurák elkészítéséhez rengeteg munka, ötlet és lelkesedés kellett. A gumiabroncsokat földdel töltötték meg, a beléjük ültetett növények pedig különleges frizurát kölcsönöznek a minyonoknak. A történet azonban itt nem ér véget, a hat figura még névre vár, a lakosok pedig június 28-áig szavazhatnak arra, milyen neveket kapjanak az új kedvencek. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy vigyázzanak a dekorációkra, hiszen ezek a közösségi összefogás eredményei.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Szakályban a napokban nem egy meghibásodás vagy vihar miatt szünetelt rövid időre az áramszolgáltatás. Ezúttal egy sokkal szebb ok állt a háttérben, a település híres gólyállományának védelme. A faluban több mint 15 gólyafészek található, innen véletlenül nevezik sokan igazi gólyás falunak. A szakemberek most gyűrűzési és állapotfelmérési munkálatokat végeztek, amelyekhez biztonsági okokból ideiglenesen ki kellett kapcsolni az elektromos hálózat egyes szakaszait. A lakosok előre értesültek a korlátozásról, és nagy megértéssel fogadták azt. A gólyagyűrűzés fontos természetvédelmi feladat, hiszen segít a madarak vándorlásának, életútjának és állományának nyomon követésében. Szakály példája jól mutatja, hogy egy település közössége milyen sokat tehet természeti értékeiért. A helyiek számára a gólyák nem csak vendégek, hanem a falu mindennapjainak és identitásának fontos részei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Kicsit visszarepülünk az időben a 90-es évek egyik legnagyobb nyári slágeréhez. Ez a dal ma is ugyanúgy magával ragadja az embert, mint megjelenésekor. Latin ritmusok, napsütéses hangulat és igazi vakációs életérzés. Jön Paradízió és a Bailando.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig Vörös Leventével rádiózhatok majd tovább. Én szép délutánt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották.
3: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
4: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
3: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
7: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
8: Pali! Hozd már a földnedves beton!
9: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
8: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
9: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
8: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
9: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
10: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
11: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
12: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
13: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
14: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájkjogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az

0: 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykőrösi csónakázó tóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben, és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből, és értesítette a mentőket is.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Túl vagyunk a 13 órán, becsatlakozom a délutánba, én is Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit a folytatásban is. Egy kicsit segítek leküzdeni a délutáni melós munkaidőt. Ava Max énekel, ez a My Head and My Heart.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a...

Madonna és a Lonely szólt itt az Antriton, ahol a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit játsszuk. Szuper jó, hogy együtt rádiózunk, igyekszem a legnagyobbakkal segíteni, elütni a munkaidő hátra lévő részét. Lionel Richie és Akon közösen érkezik, ez a Just Go!

0: Korona énekelt itt az Antriton 13 óra 34-kor, június 24-én szerdán járunk. Ez pedig azt jelenti, hogy az Ivánokat köszöntöm, hisz ők ünneplik ma névnapjukat. Az Iván férfi név a János név szláv, horvát formájából ered, illetve a régi magyar Jovános, Ivános változatából származik. Egyébként vannak születésnaposaink, akiket ünneplünk, például Sisinho brazil válogatott labdarúgót, de korábban született már Kapisztrán Szent János, itáliai teológus, hitszónok, inkvizitora, Nándorfehérvári diadal hőse, Magyarország és a tábori lelkészek védőszentje. Aztán vissza a labdarúgókhoz, Lionel Messi is ma ünnepli a születésnapját, ugye ő argentin válogatott labdarúgó, aki most már átvette Miroslav Klózétól a VB-ken legtöbb gólt lövő pozíciót, és egyébként nagy esélyük van az idei világbajnokság megnyerésére is, ráadásul házigazdáként utaztak Észak-Amerikába. De ma ünnepel még egyébként Vámos Márton olimpiai bronzérmes és világbajnok magyar vízilabdázónk is. Aztán nézzünk le gyorsan az eseményekre, mik történtek a mai napon. Például 1812-ben Bonaparte Napóleon serege átlépte az Orosz Birodalom határát, 1880-ban pedig először adták elő a keresztelő Szent János napi banketten Quebecben a keresztelő Szent János társaság részére komponált hazafias dalként a későbbi kanadai himnuszt. Aztán 1919-be ugrunk, katonai zendülés tört ki Budapesten a Tanácsköztársaság ellen, 1952-ben pedig a Német Szövetségi Köztársaságban utcára került a Bild nevű konzervatív bulvárlap. Van még bőven esemény 1986-ból, például amikor is megkezdte sugárzását a Danubius Rádió Magyarországon, az első kereskedelmi rádióadók között volt, ugye? És 2002-ben két napi meleg rekordot is be lehet ugye a statisztikába írni, például budapesti hőmérsékleti rekordot, amit Újpesten mértek, akkor 35,2 fok volt, egy icipici délebre pedig Békés Csabán egyébként 38,4 Celsius fok volt a hőmérőn a legmagasabb, amit mutatott érték, ez tehát 2002, azóta a budapesti megdőlt 2016-ban, ezt odaírjuk, a második kerületben 35,7 fokot mértek, és hát ugye itt majd folyamatosan dőlhetnek meg a napi rekordok, mert most már azért elég magas hőmérsékletet is írnak a jövő hétre, illetve a hétvégére. Na hát, erre is ránézünk mindjárt. Előbb viszont még érkeznek a dalok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Például az Abba énekel majd, ez lesz a Waterloo.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Minden idők legismertebb svéd pop együttese jön, akik 1972-ben megalakultak, 10 évig leuralták a zeneipart, majd feloszlottak, tagjai el is váltak, de 2016-tól újra együtt zenélnek. Ők az Abba, ez pedig a Waterloo, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ale Farben és Majestic közösen From Disco to Disco. Itt az Antriton 13 óra 58-kor, 2 perccel járunk tehát 14 óra előtt, ez pedig azt is jelenti, hogy érkezhetnek a hírek, aztán természetesen majd az utakra is ránézünk, és a ma kedvencei meg a tegnap slágere is visszatérnek. Többek között David Guetta, Teddy Swims és a Tom Zendai közöse a Gun Gun Gun is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Dompepe hétfőket.
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe hétfőked!
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
7: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyaló küldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan

0: 163-as és 167-es kilométerek között. Ez a leálló sávot és egy forgalmi sávot érint egyébként a Budapest felé tartó oldalon. Ez Bátaszék környékén van, óvatosan tehát arrafele. Ezen kívül van még munkálat az M9-es autóút teljes hosszán, kaszálás egészen pontosan, néhány helyen tehát útszűkülettel készüljön. Kicsit északabbra pedig a Szedresi fellehajtótól hézak és repedés kijöntés zajlik az országhatár felé tartó oldalon, ez egy forgalmi sáv lezárásával jár. Ezen kívül még állandó munkálat, útkarbantartási munka egészen pontosan, félpályás lezárással jár Alsónánán, és más nagyon nincs is a környéken, úgyhogy gyorsan közelíthetek a városra, ahol azt látom, hogy az Újvárosi templom előtt élénkült meg inkább a forgalom, ezen kívül a Bezerédi utca, a Kórházi kápolna, illetve a Csatári torok körforgalom zsúfolt még, máshol egészen járhatónak tűnik a város. Rendőrökről is kaptunk bejelentést, például a 6-os úton vannak kint a Sötétvölgyi tónál, illetve az 56-os főúton is Szekszárd határában a Szőlőhegyi körforgalom után mérnek, és Bonyhád-Börzsönynél is a dombtetőn fönt vannak az 5603-as úton. Bármere is jár tehát, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy küldjön egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Madrid FM 101.
0: Túl vagyunk az útinfókon, meg persze a 14 órán is, én Vörös Levente vagyok itt az Antréton, pedig szólhatnak tovább a legnagyobbak, a ma kedvencei, meg persze a tegnap slágerei, David Guetta, Teddy Swims és Stones and I az első pozícióban, ez a Gone Gone Gone.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

James Jones és In a World Sand, meg a Braid Burgot itt az Antréton, ahol egész nap csak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei mennek. Visszaugrunk egy legendás együtteshez, akinek a frontembere ugyan már nincs köztünk, de dalaikkal egy kicsit újra megidézik. A Linkin Park és a Breaking the Habit már indul is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És Charlie Puszék énekeltek, ez volt a We Don't Talk Anymore, a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei között itt az Antriton. 14 óra 28 egészen pontosan az időnk, úgyhogy gyorsan ránézünk az időjárásra. A helyzet az, hogy felhős ugyanaz ég, de talán nem kell tőle tartani. Egyébként gyönyörű szép kék, és a felhőkből sem fog majd eső esni, legalábbis ezt írja az időkép. 16 óra környékén majd még egy kicsit jobban beborul, aztán 18 órakor újra kiderül az égbolt, ez pedig azt is jelenti, hogy megint csak sütni fog a nap, és 32 fokra érdemes készülni, mert hogy bizony ezt jósolják a folytatásban. Sárga figyelmeztetés van kiadva egyébként zivatarra és hőségre is, talán nálunk inkább a hőség érvényesül. Lengeruha, ezt ajánlja az időkép. Ha pedig előre nézek egy kicsit, akkor az éjszaka folyamán majd ilyen 16 fokig hűl a levegő, talán lehet azért este lehűteni a lakást, kiszellőztetni, annyira jó lesz. Reggel 7-kor viszont újra 20 fokra ébredhetünk, és holnap is tartósan magas UV-sugárzásra érdemes készülni. Aztán a hét vége fele meg már inkább nem is nézek, mert 40 fokot is jósolnak, egyelőre ebbe nem menjünk bele, mert elborzadt tőle az ember. A pollen jelentésre viszont muszáj rátérni, mert hogy újra erősödik a pollen terhelés, a pázsitfűfélék, az útifű és a csalánfélék vannak közepesen jelen a levegőben, illetve a gombák most már magas spóra számmal. Ha esetleg valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni. Egyébként időjárási front nincs velettünk, úgyhogy csak a kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban ugye az idősebbekre érdemes figyelni, szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg még a meleg, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét, migrén, ezek mind-mind-mind jelentkezhetnek. Nem szép dolgok, az biztos, illetve nő az infarktusok és a stroke esélye is. A kánikulában pedig általánosan előfordulhat fáradtság, tompaság és dekoncentráltság. Ezt talán szerintem mindenki érzi magán. Könnyen napszúrást és hőgutat lehet kapni, úgyhogy csak óvatosan odakint, ha megy, akkor fényvédőkrémmel készüljön mindenképpen, sapkával, kalappal, és lehetőleg 10 és 16 óra között ne nagyon menjen az utcára, mert akkor országszerte egyébként nagyon erős, helyenként pedig extrém erős is lehet az UV-sugárzás, úgyhogy gondoskodni kell a bőrünk megfelelő védelméről, ez a lényeg. Erősítsük immunrendszerünket, nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, vitaminokat, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, és akkor most megint csak felhívom a figyelmét, igyunk egyet együtt, egy deci, két deci, amennyi jól esik, hogy egy kicsit az ember felfrissítse magát egy friss pohár vízzel. Én is kortyolni fogok, meg persze tolom tovább a legnagyobb dalokat a folytatásban is. Érkeznek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, George Michael és az Outside, ez is szól mindjárt.

0: Reklám.
1: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
3: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Egy görög származású brit énekessel megyünk tovább, aki a Van Pop Duo egyik megalapítója volt. Nagy slágerek fűződnek a nevükhöz, mint például a Wake Me Up Before You Go Go, vagy éppenséggel a Last Christmas, de most szólóban tolja nálunk. Ő George Michael és az Outside, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió.

0: szólj rám, ha hangosan énekelek, az LGT-k ének. Az LGT énekelt itt az Antréton a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Nem hangosan, úgyhogy nem is szóltunk rájuk, ám de bár elénekelték, amit szerettek volna. 14 óra utolsó perceiben járunk már, mindjárt 15-öt üt a mutató, úgyhogy érkezik Joli a régiós térség legfontosabb híreivel, ebből informálódunk, aztán természetesen hozom majd vissza a legnagyobbakat. Katy Perry és a Chain to the Rhythm, ez lesz a listám élén.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Szakmai képzés iskolaőröknek, öreg diák és családi nap a csapóban. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Janner Gyuri vagyok. 2026. június 24-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 400 nagyméretű körbála égett kedéllyel Nagykonyiban Megyespusztán. A tűzesethez a dombovári, a sásdi és a siófoki hivatásos, valamint a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották. Az egységek egy munkagép segítségével megbontották a bálákat, majd 4 vízsugárral eloltották a lángokat. A 2025-26-os tanév tapasztalatait értékelték a Tolna megyében szolgáló iskolaőrök azon a szakmai képzésen, amelynek Szekszárd adott otthon. A rendezvényt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya szervezte június 22-én annak érdekében, hogy a résztvevők összegezzék az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint kijelöljék a következő tanév legfontosabb feladatait és célkitűzéseit. A képzésen 19 iskolaőr és 4 helyi koordinátor vett részt. A megjelentek Orsó Zoltán rendőrőrnagy, területi iskolaőri koordinátor köszöntötte. Beszédében kiemelte az iskolaőrök szerepét a biztonságos iskolai környezet fenntartásában, valamint a diákok és az oktatási intézmények mindennapjainak támogatásában, és megköszönte eddigi munkájukat. A résztvevők áttekintették a tanév legfontosabb eseményeit és tapasztalatait. A tanácskozás lehetőséget biztosított arra is, hogy az iskolaőrök és a koordinátorok megosztják egymással a szolgálat során szerzett gyakorlati ismereteiket, valamint közösen fogalmazzák meg a következő tanév kiemelt feladatait. A szakmai egyeztetés mellett délután intézkedéstaktikai oktatáson vettek részt. A foglalkozás célja az volt, hogy erősítse a közösséghez tartozás érzését, valamint hozzájáruljon a szolgálatot ellátók szakmai önazonosságának és együttműködésének további fejlesztéséhez. A tamási rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei a napokban drogprevenciós előadásokat tartottak a Vőrsz Ádám általános iskola szakáig tagiskolájában, ahol az alsó és felső tagozatos tanulók, valamint szüleik is részt vettek a programokon. A kezdeményezés célja a fiatalok tudatosságának növelése, a kábítószer használat megelőzése, valamint a szülők tájékoztatása volt a veszélyekről és a felismerhető figyelmeztető jelekről. Az előadás során a diákok egy szemléltető kisfilmet is megtekintettek, amely a mindennapi életben előforduló kockázatos helyzetekre hívta fel a figyelmet. A szülők számára külön tájékoztató keretében ismertették, milyen viselkedésbeli és testi jelek utalhatnak a kábítószer használatra, illetve milyen intézményekhez és szakemberekhez fordulhatnak segítségért probléma esetén. A szakemberek kiemelték a család szerepét a megelőzésben, valamint a nyílt kommunikáció fontosságát a fiatalokkal. A bűnmegelőzési program második részében a Vőrsz Ádám általános iskola 6. évfolyam villamos tanulói és pedagógusai látogatást tettek a Tamási rendőrkapitányságon, a résztvevők betekintést nyerhettek a rendőrség mindennapi munkájába, megtekinthették az előállító helyiséget, valamint egy rendőrautót is megnézhettek belülről. Szombaton öregdiák és családi napot szervez a Délia Eszcsi Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium, amelynek részleteiről Fülöp Mónika igazgató beszél.
8: Van egy nap az évben, amikor újra összefutnak az osztálytársak, előkerülnek a régi történetek, és kiderül, hogy ki emlékszik még a legjobb sulis csínyekre. Ez a nap idén, június 27-én szombaton lesz Palánkon a Csapóban. Délután 2 órától várunk minden öregdiákot, jelenlegi tanuló, családtagot és barátot, és minden érdeklő.

0: június 27-én Palánkon.
1: Idén is elindult a kamara által minden évben megrendezett Kiszaki nyári tábor. A hétfő és a kedd is igazán tartalmasan telt a gyerekek számára. Elsőként a Dom Pepe étterembe látogattak el, ahol saját maguk készíthették el és süthették meg a pizzájukat, a jó hangulat és a finom falatok garantáltak voltak. Ezt követően az Ipsumtek Kft. Szekszárdi telephelyén jártak, ahol betekintést nyerhettek az autószerelés világába, és közelebbről is megismerkedhettek a szakma érdekességeivel. A napzárásaként a Molly kisállat kozmetikába látogattak el, ahol az állatgondozás és a kisállat kozmetika világával ismerkedhettek meg, miközben testközelből láthatták ennek a különleges szakmának a mindennapjait. A kedd is tartalmasan és élményekkel teli programokat hozott a gyerekek számára. Délelőtt az Életre Való Akadémia látogatott el hozzájuk, ahol játékos és interaktív formában tartottak önismereti és pályaválasztási foglalkozást. A résztvevők izgalmas feladatokon keresztül gondolkodhattak saját erősségeikről, érdeklődési körükről és a jövőbeni lehetőségeikről. Ebéd után a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság dolgozói fontos és aktuális témákról tartottak előadásokat. Szó esett többek között a drogprevencióról, az online zaklatás veszélyeiről, valamint a tudatos és felelős internet használatról. A szekszárdi kerékpáros esélynél mindig történik valami. Az elmúlt időszak eseményeiről Stej Gábor, az Egyesület elnöke számol be.
2: A kerékpársportban, így nálunk is, ez az időszak az, amikor ugye nagy üzem van, elsősorban az országúti kerékpárversenyek vannak porondon, de minket egyébként a pályaversenyzés is érint, hiszen az Egyesületünk tagja Friutás Viktor aktuális Féhel Európa bajnok, és Viktor két héttel ezelőtt Németországban kapott meghívást Stier versenyre, ahol szintén bizonyította, hogy nem véletlenül szerezte meg tavaly az Európa bajnoki címet. Azon a hétvégén ugye egy 80 körösre tervezett beleszólt az időjárás, tehát 60 kör tudtak csak menni, de sikeresen tulajdonképpen lebonyolították így a versenyt, ahogy a másnapit is, és Viktor a német motorosával, Viktor sikeres volt ezen a hétvégén, hiszen a többek között a német bajnok párost is megelőzte. A június 14-i hétvégén sikeres volt, a mostani legutóbbi hétvégénk is jól sikerült, hiszen vasárnap már az országúton is szerepeltünk. Tour de Zalaparos nevű egynapos versenyen vagyunk túl, ugye itt azokon az emelkedőkön Zalaparos és környékét jellemzik. Ott ebben a nagyon meleg időjárásban nem volt könnyű több mint 130 kilométert teljesíteni. Sós Gergely meg sikerült a dobogó harmadik fokára állni. Természetesen azért nem minden tökéletes, ugye, mert előző nap szombaton utánpótlás bajnokságon vettünk részt, a másikban az nem úgy sikerült. Sajnos a Máté bringásunk kicsit taktikailag elszámította magát, egy nagy hibát követett el, folyadékot azt nem úgy pótolta, ahogy kellett volna, már pedig ebben az óriási hőségben ez egy rendkívül kritikus része a dolgoknak, úgyhogy így ez az ő versenye alatt nem sikerült. A továbbiakban úgy szintén országos bajnokság mondhatni, tulajdonképpen, hogy a legnagyobb magyar bajnokság az most lesz erét vasárnap, Pannonhalmán, az Elit OB.
1: Csütörtökön országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, és ezen a napon már sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Szekszárdon hajnalban 19, napközben 34 fok várható.
3: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Amcit FM 101.
4: Köszönjük szépen Jolinak a híreket, 15 óra után járunk, 8 perc elmúlt el, a június 24-én szerdán, én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig a folytatásban is a ma kedvenceié, meg a tegnap slágereié a főszerep. Katy Perry énekel, ez a Chain to the Rhythm.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

A Vénuszon jártunk a világ közepén, na meg az Antriton, a ma kedvencei és a tegnap slágerei között, ahol még ebben a nagy melegben is igyekszünk egy kis felfrissülést hozni. Most éppen Robin Cix, Sia és Pharrell Williams közösével, ezt ölük, a Blurred Lines.

A Swedish House Mafia, meg a Wait So Long. Elszólt itt az Antriton 15 óra 31-kor a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között, amikor is képtelen vagyok újra és újra felhívással érkezni, mert hogy ha esetleg még nem hallotta volna, akkor mindenképpen érdemes fejben tartani, hogy az országos tiszti főorvos meghosszabbította a hőségriasztást, elképesztő kánikula fog érkezni a hétvégén, úgyhogy nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az előrejelzés alapján ugye meghosszabbították a tegnap éjfélig érvényben lévő másodfokú hőségriasztást, 26-án péntekig egészen pontosan, és onnantól harmadfokúra emelik a hőségriadót, ez pedig azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon meleg lesz, 40 fokot írnak. Most még azért akarja a napot egy kicsit a felhő, illetve egy pár felhő, úgyhogy nem olyan meleg odakint az idő, de azért a füllett hőmérséklet, füllett időre lehet készülni. Nagyon-nagyon fontos, és nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy ha autóval közlekedik, akkor senkit ne hagyjon bent, se időset, se gyermeket, se házi állatot. Nagyon-nagyon fontos, mert pillanatokon belül földi pokollá változik az autó, mármint ami a hőmérsékletet illeti, és akár életveszélyes állapot is kialakulhat odabent, úgyhogy nem szabad. Nem szabad, ha ilyet lát, akkor a 112-es segélyhívón esetleg tárcsázhat, és kiszabadíthatja onnan az éppenséggel bezárt kis kedvencet, vagy akár gyermeket, egy felnőttet, vagy idős embert. Úgyhogy nagyon figyeljünk egymásra, főleg ebben a melegben, igyon sokat, hidratáljunk most együtt is, 1 decit, 2 decit, ígyunk meg egy kevéske vizet, nagyon fontos, ígyunk együtt, és természetesen hallgassuk tovább a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, Jessie J és B.O.B. közösét például, ez lesz tőlük a Price Tag pillanatokon belül.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Egy olyan énekessel folytatjuk, aki először még csak dalszövegeket írt Chris Brownnak, meg Miley Cyrusnak is, aztán 2010-ben kiadta első lemezét, de az igazi áttörést a második hozta meg, amivel aztán a top listák élére került. Ő Jesse J és a Price Tag, itt az Antritón.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Diva és a Diva Dana International szólt itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között az utolsó pillanatokban a munkaidőben, mert hogy már közelítünk a 16 órához, ez pedig azt is jelenti, hogy most informálódunk a hírekből, aztán jövök a legfontosabb útinfókkal, és persze vissza a legnagyobbakkal. Hevesi Tamással lesz egy életen át kell játszani, ez is szól majd. Előbb viszont még topikék éreznek az I Adore You-ba. Várom tehát vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befogyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után 4 perccel meg is hoztam a legfontosabb közlekedési infókat innen ide az Antritra. Ami mindenképpen észben tartandó munkálat, az például az M6-os autópályán zajlik, ahol aszfaltoznak a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között. A Budapest felé tartó oldalon emiatt lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot is. Bátaszéktől délre tartó szakaszon egyébként van ez. Ezen kívül még, ahol útkarbantartási munkák miatt félpályás lezárással érdemes számolni, az Alsónána, ezen kívül viszont másonnan mindenhonnan elvonultak már a közutasok. Kezd ilyenkor megélénkülni a forgalom a városban, úgyhogy erre közelítek már. A volt tanítóképző előtti kereszteződés, valamint a központtól délre levő szakasz, ami inkább be van dugulva, egészen a kórházi kápolnáig a főúton, ezen kívül pedig a Csatári torok és a körforgalom ott, ami kezd elveszni, a volántelepi lámpa pedig az elkerülőn fogja a forgalmat, ahol egyébként az autóbuszállomás és vasútállomás közötti szakaszon is megélénkül ilyenkor a forgalom, a gyalogosokra kell legfőképpen ott figyelni. Ezen kívül mindenhol járhatónak tűnik a város, rendőrökről

0: Pesi Tamás is, akivel egy életen átjátszunk, előviszont még Future, Topic, Arás és Dekom, az I Adore You-val.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

Camila Cabello-val és Young Tag-gal jártunk Havannában, legalábbis ez szólt itt az Antoliton, ahol a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk szinte megállás nélkül. Camila lágy hangja után most egy erőteljes hangú hölgy felvétele érkezik, Kelly Clarkson már a mikrofon mögött. Ez a Since You Begun.

0: Mr. Wayne! Ez volt itt az Antitana Culture Beat-tel, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. 16:36 a pontos időnk, én pedig információkat hoztam az üzemanyag árakkal kapcsolatban, és igazából nem is csak azokkal kapcsolatban, mert hogy holnap nem változik, viszont azt érdemes tudni, hogy megnőnek, egy kicsit mocorognak az árfolyamok itt az elmúlt napokban. Például a dollár árfolyama a forinthoz viszonyítva 313 már, tehát annyi a közép árfolyama, amennyin egy dollárt kaphatunk, illetve az euró is kúszik feljebb, már 355 egy euró forint árfolyamon. Aztán, ami még viszont meglepő, hogy a Brent Oil hordója folyamatosan csökken, ez ugyan nem igazolódik vissza még a kiskereskedelmi árakban, a nagykereskedelemben sem sajnos, 74 dolláron áll egyébként ez a bizonyos Brent olaj, nyilván itt kiegyenlítődik, ha ez megy lejjebb, a dollár árfolyam pedig megy feljebb, akkor tulajdonképpen ott vagyunk, hogy nem változnak az árak, és ezt lehet elmondani egyébként a holnapi nap folyamán is. Úgyhogy a védett árakat kivezették, a tegnapi nap megszavazták legalábbis a parlamentben, úgyhogy most az átlagárak a 95-ös benzin esetében 580, a gázolaj esetében pedig 594 forint per liter áron alakulnak. Nálunk pedig a dalok alakulnak, a ma kedvencei és a tegnap slágerei, Post Malone és Doja Cat közösen egy szól mindjárt például, ez lesz az I Like You. Girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz, I like you, I do. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ennyi volt a reklám.
0: Azzal az amerikai énekessel folytatjuk, akinek albumai szinte az összes fontos toplista első helyén tanyáztak, 18 Grammy-díjra is jelölték, de még egyet sem nyert, na nem, egyszer csak megtörik a jég és bezsebel egy elismerést. Ő Post Malone, Doja Cat-tel kiegészülve, ez pedig az I Like You.
4: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió.

Nagy Bogi és Dash közöse itt az Antriton. Ha 16 óra utolsó perceiben járunk, két perc múlva már a 17-et tapossuk, ez pedig azt is jelenti, hogy informálódunk. Ezután a szuper dal után pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei érkeznek vissza, illetve a hírek után. Ha most a ma kedvencei, akkor holnap, illetve a következő órában a tegnap slágerei. Elton John és RuPaul közöse a Don't Go Breaking My Heart, ez is szól majd elsőként.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Haló, Sárvíz autóüvegkereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkül CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben, és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
8: 17 óra múlt 4 perccel, ilyenkor már kicsit lecsendesedik a városzaja, az éterben viszont a ma kedvencei és a tegnap slágerei tartják a pörgős hangulatot, amint az utolsó közös óránkban is együtt töltünk majd. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Elton John és RuPaul énekel. Ez a Don't Go Breaking My Heart.
1: Egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

Szia és a Chandelier, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között itt az Antriton 17 óra 19-kor, ahol már lassan a délutáni pörgés szerepét átveszi az esti pihenés. Jó lenne, ha ezt az időjárás is tudná, és nem lenne odakint ilyen füllet meleg. Na de minket ez nem befolyásol, a rádió mindenhogy elduruzsol, a Várj Republikkal a folytatásban. Már is szól a Runaway.

0: A Smash Mouth és az I'm a Believer a Shrekből is ismerős dal szólt. Itt az Antliton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Apropó Shrek, bejelentették, hogy jön az ötödik rész majd belőle. Érdekes lesz, kíváncsi leszek, hogy ugye Gesztesi Károly Shrek magyar hangja már elhunyt, hogyan tudják őt helyettesíteni. Na, minden esetre mi most a filmre hangolódva egy kicsit az I'm a Believer-t hallgattuk. Egyébként pedig egy programot hoztam még hozzá, egy fogadható verseny programját, ami június 27-én szombaton lesz Zombán a sportpályán. Akadályhajtás első-második fordulóval 9 óra 15-kor, valamint 12 óra 30-kor, de lesz még egyébként vadászhajtás is 16:40-kor. 16 óra 30-kor egészen pontosan. A belépés ingyenes, és 22 órakor éjszakai lovas show is lesz, kombinált fogadhajtás egészen pontosan. Érdekes egyébként egy ilyen fogadhajtó verseny, nemrég mi is beszélgettünk erről, az antit.hu-n megtalálja úgy általánosságban, hogy mi is ez a fogadhajtás, meg milyen kategóriái vannak. Érdekes, érdekes és rendkívül látványos. Úgyhogy Zomba sportája június 27 szombat 9 óra 15-kor kezdődik az első forduló. Mi pedig megyünk tovább a dalokkal a folytatásban, mert hogy még egy pár percünk azért van együtt. Taylor Swift meg az Opalite pedig ezt próbálja szegélyezni majd nem sokára.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Dompepe hétfőket!
2: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótármér és Gáspár Laci a színpadon. Folklór forgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A folytatásban korunk egyik legnagyobb hatású énekese következik, akinek óriási tábora van. Ők a Swiftik, és mindenhova elkíséri kedvencüket. Legutóbbi turnéja is ezt mutatja, ugyanis a történelem legjövedelmezőbb jelet. Ő Taylor Swift és az Opalite itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Diana King és az I Say a Little Prayer szólt utoljára itt az Antriton. A 17 óra perceinek a végét is tapossuk már, 18 órához közeledünk tehát, én pedig már le is rakom a mikrofonomat, mert hogy búcsúznom kell. Holnap reggel Dávid várja majd, vele ébredezhet, Vali is csatlakozik hozzám, 8 órától pedig az önvéleményére is kíváncsiak lesznek, amit megoszthat velük a 74-es körzet 444-444-es számon is. Én holnap 13 órakor jövök, akkor rádiózhatunk tehát újra együtt. Addig is kívánok további szép estét és jó szórakozást a folytatásban. Vörös Levente kicsekkol, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTV-a helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyaló küldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: kívül meg... A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Ennyi volt a reklám. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van Szekszárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legfontosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklór forgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a Budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a Budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra. Olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, amely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legfontosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A Rádió Antrét.
1: Olyan ő, hogy megáll,

0: Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat